0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok

után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súl. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt, tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Zajlik a biztonság hete, még lehet regisztrálni a teszted akcióra, nyugaton felhős, keleten napos idő várható. Demeter Tia vagyok. Zajlik a jubileumi 10. biztonsághete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádióknak Jenei Attila, a Mabisz kommunikációs vezetője.
2: 2024-ben a személyisérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érinti a roller használat. Őrült felelőtlenségről tesznek tanúbizonyságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
1: Keddig lehet regisztrálni az idei teszed hulladékgyűjtő akcióra. A kezdeményezést idén október 12-e és 18-a között tartják. Az ország legnagyobb szemétszedési akciójának célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára. Népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot, közölt az Élő Környezetért Felelős Minisztérium. Regisztrálni a szelektálok.hu oldalon lehet. Véget ért a parlagfű szezon csúcs időszaka. A lehűlés az elmúlt napokban országszerte mérsékelte a pollen koncentrációt, az allergiások azonban még nem lélegezhetnek fel. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint a Tiszántúlon a napokban akár még nagyon magas koncentráció is előfordulhat. Itt erős tüneteket is tapasztalhatnak a parlagfűre érzékenyek. Jövőre augusztus 1-én rendezik a Forma 1-es Magyar Nagydíjat. Ez lesz majd a 24 fordulós világbajnoki sorozat 13. állomása. A nagydíjakat 22 országban bonyolítják le, derül ki a most nyilvánosságra hozott 2027-es versenynaptárból. A 6 helyett a szezonban 10 sprint futamos hétvégét tartanak. Egy hideg front éri el hazánkat, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon növekedhet meg a felhőzet. Esők, záporok is kialakulhatnak ezeken a tájakon. A keleti-délkeleti ország részben viszont még a napsütésé lesz a főszerep, itt csak a délutáni esti órákban lehet borultabb az idő. Sok helyen lehet élénk a légmozgás. A legmelegebb órákban a Dunántúlon 18-20 fokra, keleten-délkeleten viszont akár 30 fok körüli csúcsokra is készülhetünk. Éjjel 9-17 fok várható majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Zajlik a jubileumi 10. biztonsághete. Fehérváron is készülnek az Alzheimer világnapjára. Egész napos szüreti mulatság lesz Maroshegyen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Zajlik a jubileumi 10. biztonsághete. Az URFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a biztonságra és baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádiónak Jenei Attila, Mobis kommunikációs vezetője. A biztonsághete szeptember 22-ig tart.
2: 2024-ben a személyisérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érinti a roller használat, őrült felelőtlenségről tesznek tudatosságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
1: Egész napos eseménnyel készülnek az Alzheimer világnapjára Székesfehérváron. A rendezvény szeptember 21-én a Katolikus Szeretetszolgálat és annak országos papi otthona szervezi. Az Alba Pláza előtt szűrőnapot tartanak, ahol a papi otthon munkatársai várják az érdeklődőket, emellett igénybe vehetők a szűrőkamion szolgáltatásai, közölte a székesfehérvár.hu. Lassul a lakások drágulása Magyarországon. Egy ingatlan portál adatai szerint augusztusban országosan 11,5%-kal kellett többet fizetni, mint egy évvel korábban. Közép-Dunántúlon is ekkora változást mértek. Székesfehérváron szeptember elején a használt lakások és házak 1 négyzetméteréért jellemzően 953 ezer forintot kértek. Ezzel Fehérvár a drágább megyeszékhelyek közé tartozik, közölte az FMC. Debrecen bizonyult a legdrágábbnak, Salgótarján pedig a legolcsóbbnak. Budapesten az éves növekedés 6,7%-ra mérséklődött, júliushoz képest pedig enyhe átcsökkenést mértek. A tavalyi 150 ezer után idén 130-140 ezer adásvételre számítanak. A lakásárak emelkedésének üteme folyamatosan lassul, ami a növekvő jövedelmek mellett valamelyest javíthatja a lakásvásárlók helyzetét. Ismét sárkányhajók lebik el a fehérvári csónakázó tavat. A 21. Székesfehérvári Sárkányhajó Fesztivált szeptember 25-én és 26-án tartják. Az első napon egyetemisták, főiskolások és középiskolai diákok mérik össze tudásukat, a felsőoktatási mezőny 200 és 2000 méteres távokon küzd a trófeákért. A középiskolások a Nebulo Open fiú és lány kupán, az általános iskolások pedig a kisdiák vegyes kupán szállhatnak hajóba. Másnap a baráti társaságok és a cégek veszik birtokba a pályát, számukra mai évfélig még nyitva áll a nevezés. Ekkor tartják az Open, a házi sárkányok, a vegyes és a Maraton Open kupa futamait. Forgalomkorlátozásra kell számítani a Balatoni úti felüljárón. Geotechnikai mintavételt végeznek október 20-áig több alkalommal a Borszéki és a Horváth István utca közötti szakaszon. A szakemberek a töltés állapotát ellenőrzik, amelynek folyamatos nyomon követése szükséges, számolt be róla a székesfehérvár.hu. Az elmúlt években az önkormányzat megerősítési, süllyedés megelőzési, valamint vízelvezetés korszerűsítési munkákat is végeztetett ezen a részen a biztonságos közlekedés tartása érdekében. A munkavégzés idején félpályán haladhatnak az autók jelzőőrös irányítás mellett. A korlátozások a megadott időszakban napközben többször is életbe léphetnek. Szüreti mulatság lesz a hétvégén Székesfehérváron. A maroshegyi Böndörödött szombaton 18. alkalommal tartják a Gárdonyi Géza művelődési ház és könyvtárban, valamint az előtte található M. Tóth István téren. Délelőtt óvodások, iskolások, tánccsoportok és zenés produkciók mutatkoznak be, délután pedig a Kiskalász Duó gyermekműsora Babtársulat 3 kívánság című óriás báb előadása és a Big Time zenekar koncertje következik, adta hírül a város portálja. Az épületben a Szent Kristóf ház fiataljainak kiállítása lesz látható. A szabadtéri kínálatot játszótér, kosaras körhinta, kézműves foglalkozások, mesemondás, könyvvásár, valamint szőlőpréselés és mustkóstolás egészíti ki. Hagyományos konyhával, gyúrta bemutatóval, lovaglással és társas lovaskocsizással színesítik a napot. már kérhető a távfűtés Székesfehérváron. Hideg idő esetén szeptember 15-től bekapcsolható a szolgáltatás azokban a társasházakban, ahol a belső hálózat feltöltött és légtelenített, írja a város oldala. A Szép Hő ZRT arra kéri az érintetteket, hogy az esetleges szereléseket mielőbb fejezzék be. Az üres csőhálózatok feltöltése a növekvő leterheltség miatt akár 2 hetet is igénybe vehet, ezért a közös képviselőknek és a fűtési megbízottaknak érdemes időben megrendelniük a munkát. A személyes kapcsolat miatt élményt is kínálnak a piacok, egyebek mellett erre hívják fel a figyelmet idén a vásárcsarnokok. A nyitott piacok napjához több mint 25 létesítmény csatlakozik országszerte. A szeptember 18-án induló eseménysorozattal a vásárlókat és a helyi termelőket szeretnék közelebb hozni egymáshoz, árulta el rádiónknak Mihalik Zoltán, a vásárcsarnokok együttműködési fórumának egyik alapítója.
3: Nagyon nehéz nekünk egy-egy egyedi piacként kis marketingügyével itt ülni a más kis kereskedelmi láncok közül, ezért választottuk azt, hogy összefogunk, közösen próbálunk meg szírelírni, kinyitni a kapukat, azt hirdetni, hogy más ez a vásárlás, és nagyon fontos, hogy a piacok az egyetlen egy olyan terem, ahol az emberek még beszélgetnek egymással, nem egy automata mellett húzzák le a vonalkódokat, találkozási pont, ha úgy tetszik, egy agóra, egy közösségi tér, amely összehozza az embereket.
1: Második alkalommal rendezik meg a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivált. Az eseményt október 8-a és 10-e között tartják a Kodolányi János Egyetem Rákóczi utcai épületében. A 3 napos fesztivál programja minden korosztálynak szól. 9 egész estés dokumentumfilm, pályázatra beérkezett alkotások, a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak terepgyakorlatán forgatott filmek, kiállítások, illetve beszélgetések és koncertek színesítik a palettát. A szervezők célja idén is a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése, a közösségépítés és az érzékenyítés. A fesztiválhoz kapcsolódva ismét meghirdették a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A fiatalok szabadon választott témában készíthetnek legfeljebb 10 perces alkotásokat. A filmeket szeptember 20-áig tölthetik fel a FEDOK hivatalos oldalán. A legjobbakat szakmai zsűri értékeli. A díjazott alkotásokat a fesztivál záró napján vetítik le a közönség számára, írja székesfehérvár.hu. Elkezdődött az őszi városrészi egészségnapok sorozata Székesfehérváron. Az első ingyenes alkalomnak az Öreghegyi Közösségi Ház adott otthont, ahol 2011-ben indult útjára a kezdeményezés. A résztvevők egyetlen délelőtt alatt többféle állapotfelmérésen vehettek részt. Egyebek mellett kardiológia és EKG szűrés, bőrgyógyászati és dietetikai tanácsadás, csontsűrűség, valamint testösszetételmérés, de légzésfunkció, demencia és érszűkület vizsgálat is elérhető volt, írja a város oldala. A kezdeményezés célja, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat helyben teszik elérhetővé, és segíthet időben felismerni azokat az elváltozásokat, amelyek akár tünetek és fájdalom nélkül is kialakulhatnak. A megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet az október 3-án Székesfehérváron tartandó mellrák elleni séta is. Korszerű orvosi műszerekkel bővült a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet. A Gárdony támogatásával megvalósult beszerzés a nőgyógyászatot, a kardiológiát, a radiológiát és a gyermekgyógyászatot is érinti, írja a település közösségi oldalán. Az intézmény többek között ultrahangberendezéseket és vezeték nélküli Holter EKG-t szerzett be. A nőgyógyászaton már 3D és 4D ultrahangra, valamint magzati genetikai szűrése is lehetőség van. A gyermekek szívvizsgálata pedig újszülött kortól 18 éves korig egy helyen végezhető. Délelőtt közepesen egyre inkább erősen felhős lesz az ég, a délután nagyobb része erősen felhős borult idővel tellett, majd késő délután csökken némileg a felhőzet. A hőmérséklet 21-22 fokig emelkedik, az est folyamán 18 és 14 fok közé csökken. Holnap délelőtt erősen megnövekszik a felhőzet, reggel 11, délután 20-21 fok közelében alakul a hőmérséklet.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt kívánok! Szeptember 17-e van, csütörtök, Zsófia napja, nekik és a szülinaposoknak is. Lehet dobni egy üzenetet akár, vagy Viber üzenetet, és hívni is lehet a 0620 55 55 155-ös számot. Rögtön a Spice Girls, most pedig Seal jön az Amazing-el. 6 óra múlt 10 perccel, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM!

Jazz FM, a legjobb zenék, az éterben a popot, dance váltja, és egy harmadik műfaj, amelynek ráadásul ma van a világnapja. Persze ez csak szóban, hiszen nálunk többnyire a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen pop, rock, funky, dance, R&B, hip-hop zenéi szólnak, viszont ma van a country zene világnapja, amelyet most Michael Gray The Weeknd-jével ünneplünk, itt a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Hidegfront érkezik, de egyre inkább úgy tűnik, hogy csak az ország nyugati felére és a dunántúli régiókba. Keleten marad a meleg, ott 30, nyugaton csak 20 fok lesz, részletek a hírek végén. A country zene világnapján pedig Blake Shelton, az egyik legnagyobb amerikai country star és felesége, Gwen Stefani érkezik a hírek után. Nobody but you a besten.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Már kéretű a távfűtés elindítása Fehérváron, közel 1 millió forint a lakások négyzetméter ára a megye székhelyen. Délután 21-22 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Nem változott érdemben a gazdatársadalom korösszetétele az elmúlt 3 évben itthon, derült ki az Agrárium 2026 előzetes adataiból. A képzettség terén ugyanakkor kedvező trend figyelhető meg, mondta rádiónak Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályának vezetője.
2: A gazdaságirányítóknak a 37%-a az 65 évesnél idősebb, ugyanakkor a fiatal gazdaságirányítóknak az aránya az továbbra is 10% alatti. Folytatódott az az örvendetes növekedés, hogy a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezőknek az aránya az továbbra is nőtt. Most már minden 8. gazdaságirányító felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik, és 48%-ra csökkent azoknak az aránya, akik mezőgazdasági képzettség nélkül irányítják a gazdaságukat.
1: Már kérhető a távfűtés Székesfehérváron. Hideg idő esetén szeptember 15-től bekapcsolható a szolgáltatás azokban a társasházakban, ahol a belső hálózat feltöltött és légtelenített, írja a város oldala. A Széphű ZRT arra kéri az érintetteket, hogy az esetleges szereléseket mielőbb fejezzék be. Az üres csőhálózatok feltöltése a növekvő leterheltség miatt akár 2 hetet is igénybe vehet, ezért a közös képviselőknek és a fűtési megbízottaknak érdemes időben megrendelniük a munkát. Lassul a lakások drágulása Magyarországon. Egy ingatlanportál adatai szerint augusztusban országosan 11,5%-kal kellett többet fizetni, mint egy évvel korábban. Közép-Dunántúlon is ekkora változást mértek. Székesfehérváron szeptember elején a használt lakások és házak 1 négyzetméteréért jellemzően 953 ezer forintot kértek. Ezzel Fehérvár a drágább megyeszékhelyek közé tartozik, közölte az FMC. Debrecen bizonyult a legdrágábbnak, Salgótarján pedig a legolcsóbbnak. Budapesten az éves növekedés 6,7%-ra mérséklődött, júliushoz képest pedig enyhe átcsökkenést mértek. A tavalyi 150 ezer után idén 130-140 ezer adásvételre számítanak. A lakásárak emelkedésének üteme folyamatosan lassul, ami a növekvő jövedelmek mellett valamelyest javíthatja a lakásvásárlók helyzetét. Délelőtt közepesen egyre inkább erősen felhős lesz az ég, a délután nagyobb része erősen felhős borult idővel telhet, majd késő délután csökken némileg a felhőzet. A hőmérséklet 21-22 fokig emelkedik, az est folyamán 18 és 14 fok közé csökken. Holnap délelőtt erősen megnövekszik a felhőzet, reggel 11, délután 20-21 fok közelében alakul a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Don't have to leave.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 17-én csütörtökön. Hideg front jön, de főleg az ország nyugati felére és a Dunántúlra hoz lehűlést és csapadékot. Zápor, zivatar, hevesebb zivatar sem kizárt ott. A reggel 9-17 fok körüli, napközben pedig 18-30 fokot mérhetünk. Továbbra is délkeleten marad melegebb az idő, oda kevesebb jut felhőből és esőből is. És már is itt egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. Robbie Williams jön és a Rock DJ a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatok kérdése és hetet üt az óra. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok. Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Az úton lévőktől jöhet már a közlekedési info. Én pedig biztosan játszom majd a Lighthouse Family slágerét. És jön Vastag Csaba is.
2: Bárhogy kérném, úgysem felnél.
1: Rövid, de hasznos, informatív szünet, aztán a legjobb zenék szólnak újból.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szeptember 20-ától Trilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Pap Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Őszi burkolat készletkisöprés a Hofbaum Braunnál szeptember 14-e és 26-a között. Ha fürdőszobát építesz vagy felújítasz, most érdemes nálunk körülnézned. Hofbaum Braun, az otthonod nálunk kezdődik. Székesfehérvár, Móri utca 408 és Mór, Deák Ferenc utca 91-93.
5: MG modellek már 5.999.000 forinttól az Ivanicsnál. Kényelmes, praktikus és sokoldalú, hogy minden helyzetben számíthass rá. Munkába, hétvégére, hosszabb utakra, vagy akár a családi kalandokhoz. Az MG készen áll. Fedezd fel az MG világát az Ivanicsnál. Székesfehérvár, Palánkai út 7, ivanics.hu.
6: Fedezd fel az amerikai kontinens sok színűségét az OTP Travel utazásain. Észak ikonikus nagyvárosai és nemzeti parkjai, Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmai csak önre várnak. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, székesfehérvári irodánkban, Várkörút 54. Utazzon az amerikai utazások szakértőjével.
7: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/BestFM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Hetedik Játékmúzeum Székesfehérvár történelmi belvárosában található a Hímerfont Karaffa épülettömbben. Két állandó kiállítása, két fő részből áll, Moskovszky Éva és édesanyja Auer Erzsébet Európa szerte elismert játékgyűjteményéből és Réber László grafikai hagyatékából. A babaszobákban több ezer miniatűr játékeszköz található, amellyel képet kaphatunk a 18.-19. századi polgári élet mindennapjaiból, és megismerhetjük a porcelánbabák különféle típusait is. A játékbabák híres európai gyárakban készültek, és szinte mindegyiknek van neve. Megszerzésükhöz pedig érdekes történetek vagy legendák kapcsolódnak. Az állandó kiállítás a Hímerház Oskola utcai szárnyában két szinten látható. Az egyik legértékesebb darab a gyűjteményben egy Napóleon korából való pólyás. A legújabb darabok az 1930-as években készültek, míg a legrégebbi babák és játékok az 1700-as évekből valóak.
0: Best FM, a legjobb zenék! Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Zajlik a jubileumi 10. biztonsághete. Fehérváron is készülnek az Alzheimer világnapjára. Egész napos szüreti mulatság lesz Maroshegyen. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Zajlik a jubileumi 10. biztonsághete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a biztonságra és baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádiónak Jenei Attila, Mobisz kommunikációs vezetője. A biztonsághete szeptember 22-ig tart.
3: 2024-ben a személyisérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érinti a roller használat, őrült felelőtlenségről tesznek a biztonságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
2: Egész napos eseménnyel készülnek az Alzheimer világnapjára Székesfehérváron. A rendezvény szeptember 21-én a Katolikus Szeretetszolgálat és annak országos papi otthona szervezi. Az Alba Pláza előtt szűrőnapot tartanak, ahol a papi otthon munkatársai várják az érdeklődőket, emellett igénybe vehetők a szűrőkamion szolgáltatásai, közölte a székesfehérvár.hu. Szüreti mulatság lesz a hétvégén Székesfehérváron. A maroshegyi böndörödött szombaton 18. alkalommal tartják a Gárdonyi Géza művelődési ház és könyvtárban, valamint az előtte található M. Tóth István téren. Délelőtt óvodások, iskolások, tánccsoportok és zenés produkciók mutatkoznak be, délután pedig a Kiskalász Duó gyermekműsora Babtársulat 3 kívánság című óriásbáb előadása és a Big Time zenekar koncertje következik, adta hírül a város portálja. Az épületben a Szent Kristóf ház fiataljainak kiállítása lesz látható. A szabadtéri kínálatot játszótér, kosaras körhinta, kézműves foglalkozások, mesemondás, könyvvásár, valamint szőlőpréselés és mustkóstolás egészíti ki. Hagyományos konyhával, gyúrta bemutatóval, lovaglással és társas lovaskocsizással színesítik a napot. Délelőtt közepesen egyre inkább erősen felhős lesz az ég, a délután nagyobb része erősen felhős borult idővel tellett, majd késő délután csökken némileg a felhőzet. A hőmérséklet 21-22 fokig emelkedik, az est folyamán 18 és 14 fok közé csökken. Holnap délelőtt erősen megnövekszik a felhőzet, reggel 11, délután 20-21 fok közelében alakul a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt kívánok! Szeptember 17-én csütörtökön sok boldogságot, Zsófiák, Isten értesse a szülinaposokat. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Ebben az órában az ausztrál Savage Garden, nem sokára Fedzsó és Ashanti, most pedig a Buddy Rockers jön az I Like The Way-el, hívható SMS, Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM!

0: úgysem felelnék.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 17-e a mai dátum, 2013-ban pedig ezen a napon jelent meg a GTA 5 című videójáték, melyben fontos szerepe van a 90-es és 2000-es évek zenéinek is. Ugye, hogyha a játékon belül bármilyen járműbe beülünk, ott válthatunk rádiót, és akár a most érkező Fat Joe és Ashanti sláger is felcsendülhet. Egyébként a videójátékból érkezik a 6. széria, a világ legdrágább számítógépes játéka, idén november 19-én jelenik majd meg.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, mindjárt 7:30. Friss hírek, aztán jön a tangadal, Sziszkótól a Tong Song. Békés Csaba környékén még nyugodtan tangára lehet akár vetkőzni, mert ott marad a 30 fok körüli maximum. A hidegfront csak a nyugati országrészt és a Dunántúlt érinti, ott viszont alig lesz 20 fok majd, és több felhő az égen, illetve zápor, zivatar. Részletek a hírekben, aztán zenélünk tovább.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
3: Yes. Open, come on. Yeah, Martinez, you ready, girl?

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Geotechnikai vizsgálatok kezdődnek Székesfehérváron a Balatoni úton. Két napra a sárkányhajóké lesz a csónakázó tó. Csapadék nem várható, Picsór Jerika vagyok. A személyes kapcsolat miatt élményt is kínálnak a piacok, egyebek mellett erre hívják fel a figyelmet idén a vásárcsarnokok. A nyitott piacok napjához több mint 25 létesítmény csatlakozik országszerte. A szeptember 18-án induló eseménysorozattal a vásárlókat és a helyi termelőket szeretnék közelebb hozni egymáshoz, árulta el rádiónak Mihalik Zoltán, a vásárcsarnokok együttműködési fórumának egyik alapítója.
2: Nagyon nehéz nekünk egy-egy egyedi piacként kis marketingügyével kitűnni a más kis kereskedelmi láncok közül, ezért választottuk azt, hogy összefogunk, közösen próbálunk meg szíre lépni, kinyitni a kapukat, azt hirdetni, hogy más ez a vásárlás, és nagyon fontos, hogy a piacok az egyetlen egy olyan terek, ahol az emberek még beszélgetnek egymással, nem egy automata mellett húzzák le a vonalkódokat, találkozási pont, ha úgy tetszik, egy agóra, egy közösségi tér, amely összehozza az embereket.
1: Forgalomkorlátozása kell számítani a Balatoni úti felüljárón. Geotechnikai mintavételt végeznek október 20-áig több alkalommal a Borszéki és a Horváth István utca közötti szakaszon. A szakemberek a töltés állapotát ellenőrzik, amelynek folyamatos nyomon követése szükséges, számolt be róla a székesfehérvár.hu. Az elmúlt években az önkormányzat megerősítési, süllyedés megelőzési, valamint vízelvezetés korszerűsítési munkákat is végeztetett ezen a részen a biztonságos közlekedés fenntartása érdekében. A munkavégzés idején félpályán haladhatnak az autók jelzőőrös irányítás mellett. A korlátozások a megadott időszakban napközben többször is életbe léphetnek. Ismét sárkányhajók lepik el a fehérvári csónakázó tavat. A 21. Székesfehérvári Sárkányhajó Fesztivált szeptember 25-én és 26-án tartják. Az első napon egyetemisták, főiskolások és középiskolai diákok mérik össze tudásukat, a felsőoktatási mezőny 200 és 2000 méteres távokon küzd a trófeákért. A középiskolások a Nebuló Open fiú és lány kupán, az általános iskolások pedig a kisdiák vegyes kupán szállhatnak hajóba. Másnap a baráti társaságok és a cégek veszik birtokba a pályát, számukra ma éjfélig még nyitva áll a nevezés. Ekkor tartják az Open, a házi sárkányok, a vegyes és a maraton Open kupa futamait. Délelőtt közepesen egyre inkább erősen felhős lesz az ég, a délután nagyobb része erősen felhős borult idővel telhet, majd késő délután csökken némileg a felhőzet. A hőmérséklet 21-22 fokig emelkedik, az est folyamán 18 és 14 fok közé csökken. Holnap délelőtt erősen megnövekszik a felhőzet, reggel 11, délután 20-21 fok közelében alakul a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 17-én csütörtökön Zsófia napja van nekik, és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot. 182 éve ezen a napon megszületett Puskás Tivadar Európa első telefonközpontjának megalkotója, a telefonhírmondó feltalálója. 1960-ban a mai napon született Damon Hill, aki a verseny egy pontján nagyon hiányzott a kommentátor Palik Lászlónak, visszavonult angol autóversenyző, a Forma 1 96-os világbajnoka.
1: Hova tűnt Damon Hill? Hova tűnt Damon Hill?
0: 1965. szeptember 17 megszületett Bryan Singer, amerikai filmrendező, producer, forgatókönyvíró. Többek közt olyan filmeket köszönhetünk neki, mint a Közönséges bűnözők, az X-Men sorozat, a Superman visszatér, vagy a Bohém rapszódia. For me. 1969-ben a mai napon született Keith Flint, angol énekes, táncos, a The Prodigy egykori frontembere. És 1968-ban a mai napon született Anastacia, amerikai énekesnő, dalszerző is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek.
2: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat! Balesetről nem tudok, viszont lerobbant egy autó az M1-esen, az M0-ás csomópont után, a Hegyeshalom felé vezető oldalon. 3-4 kilométeres torlódás alakult ki, az M0-ás torlódott fel igazából, és Török Bálintig arra szól. Jó reggelt, jó utat kívánok, ha a dugó baleset van, várom a közlekedési infót, mindjárt mondom hová, előtte egy kis ízelítő a következő fél órából, jön majd a Faith No More. És a bombon is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
5: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel, a Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
6: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
7: MG modellek már 5.999.000 forinttól az Ivanicsnál. Kényelmes, praktikus és sokoldalú, hogy minden helyzetben számíthass rá. Munkába, hétvégére, hosszabb utakra, vagy akár a családi kalandokhoz. Az MG készen áll. Fedezd fel az MG világát az Ivanicsnál. Székesfehérvár, Palánkai út 7, ivanics.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
8: A milleniumi vagy ezredéves emlékművet a székesfehérváriak csak három ágúként szokták emlegetni. 1972-ben a város alapításának ezredik évfordulóján állították fel. Az Öreghegy második legmagasabb pontján áll, amelyet felállításakor nagyon vegyesen fogadott a lakosság. A monumentális emlékmű 30 méter magas. A három darab dőlt, egyenként 8 tonnás, 32 méteres alumínium oszlop az emlékmű központjából közös pontból indul ki. Az oszlopokat hatalmas gyűrű veszi körül, amely 28,5 méter kerületű. Ezen 120 Fehérvárhoz kötődő történelmi alak, tárgy és jelkép stilizált domborművel látható. Ezek Kalló Viktor szobrász művész alkotásai. Az oszlopok Székesfehérvár három történelmi fordulópontjának szimbólumai. Ez pedig a Géza fejedelem által történt alapítás, az oszmán uralom alóli felszabadulás és a II. Világháború véget érése. A kompozíciót Skoda Lajos építész álmodta meg.
0: Best FM. A legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
9: Már kérhető a távfűtés elindítása Fehérváron. Közel 1 millió forint a lakások négyzetméter ára a megyeszékhelyen. Délután 21-22 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Nem változott érdemben a gazdatársadalom korösszetétele az elmúlt 3 évben itthon, derült ki az Agrárium 2026 előzetes adataiból. A képzettség terén ugyanakkor kedvező trend figyelhető meg, mondta rádiónak Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályának vezetője.
10: A gazdaságirányítóknak a 37%-a az 65 évesnél idősebb, ugyanakkor a fiatal gazdaságirányítóknak az aránya az továbbra is 10% alatti. Folytatódott az az örvendetes növekedés, hogy a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezőknek az aránya az továbbra is nőtt. Most már minden 8. gazdaságirányító felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik, és 48%-a csökkent azoknak az aránya, akik mezőgazdasági képzettség nélkül irányítják a gazdaságukat.
9: Már kérhető a távfűtés Székesfehérváron. Hideg idő esetén szeptember 15-től bekapcsolható a szolgáltatás azokban a társasházakban, ahol a belső hálózat feltöltött és légtelenített, írja a város oldala. A Székhű ZRT arra kéri az érintetteket, hogy az esetleges szereléseket mielőbb fejezzék be. Az üres csőhálózatok feltöltése a növekvő leterheltség miatt akár 2 hetet is igénybe vehet, ezért a közös képviselőknek és a fűtési megbízottaknak érdemes időben megrendelniük a munkát. Lassul a lakások drágulása Magyarországon. Egy ingatlanportál adatai szerint augusztusban országosan 11,5%-kal kellett többet fizetni, mint egy évvel korábban. Közép-Dunántúlon is ekkora változást mértek. Székesfehérváron szeptember elején a használt lakások és házak 1 négyzetméteréért jellemzően 953 ezer forintot kértek. Ezzel Fehérvár a drágább megyeszékhelyek közé tartozik, közölte az FMC. Debrecen bizonyult a legdrágábbnak, Salgótarján pedig a legolcsóbbnak. Budapesten az éves növekedés 6,7%-ra mérséklődött, júliushoz képest pedig enyhe átcsökkenést mértek. A tavalyi 150 ezer után idén 130-140 ezer adásvételre számítanak. A lakásárak emelkedésének üteme folyamatosan lassul, ami a növekvő jövedelmek mellett valamelyest javíthatja a lakásvásárlók helyzetét. Délelőtt közepesen egyre inkább erősen felhős lesz az ég, a délután nagyobb része erősen felhős borult idővel tellett, majd késő délután csökken némileg a felhőzet. A hőmérséklet 21-22 fokig emelkedik, az est folyamán 18 és 14 fok közé csökken. Holnap délelőtt erősen megnövekszik a felhőzet, reggel 11, délután 20-21 fok közelében alakul a hőmérséklet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az első Stacey Ann Ferguson-tól, azaz Fergie-től, a 8-szoros Grammy-díjas amerikai énekesnő, dalszövegíró és színésznőtől. A Wild Orchid lányegyüttes tagja volt, majd 2002-től 2018-ig a Black Eyed Peas sikeres énekesnője. Most szólóban halljuk Big Girls Don't Cry, 5 perc elmúlt 8. Hello, jó reggelt! Max Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Nightcrawlers, Push the Feeling On, ezzel indul a csütörtök reggel 8:45 után. Vannak közlekedési szempontból nyugisabb és túlterheltebb napok. Szerencsére az előbbi kategóriába sorolható a mai reggel, és ne legyen ez más, hogy a folytatásban sem ezt kívánom. Ha mégis van dugó baleset, jöhet a közlekedési info a 0620 55 55 155-re. Egy újabb elektronikus kedvenccel megyünk tovább, jön az ATB és a The Fields of Love, és egy kis ajánló estére Night Shift, minden nap 6 és 8 között a házigazda, 6 és 7 között White Boy, csütörtökönként pedig a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance felvételei forognak mixben, a lemezjátszók mögött DJ Millertől.

0: Best FM, a legjobb zenék. Míg Sopronban 18. Békés Csabán 30 fok lesz, az érkező hidegfront tehát az északnyugati tájakat érinti főleg, ott lesz felhősebb is az ég, és egy-egy zápor zivatar sem kizárt. Részletes időjárás jelentéssel jönnek a friss hírek, mindjárt 8:30, aztán a Cardigans Tom Jones-szal közös dalát indítom.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Zajlik a jubileumi 10. biztonsághete. Fehérváron is készülnek az Alzheimer világnapjára. Egész napos szüreti mulatság lesz Maroshegyen. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Zajlik a jubileumi 10. biztonsághete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a biztonságra és baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádiónak Jenei Attila, Mobis kommunikációs vezetője. A biztonsághete szeptember 22-ig tart.
2: 2024-ben a személyisérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érinti a roller használat, őrült felelőtlenségről tesznek a biztonságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
1: Egész napos eseménnyel készülnek az Alzheimer világnapjára Székesfehérváron. A rendezvény szeptember 21-én a Katolikus Szeretetszolgálat és annak országos papi otthona szervezi. Az Alba Pláza előtt szűrőnapot tartanak, ahol a papi otthon munkatársai várják az érdeklődőket, emellett igénybe vehetők a szűrőkamion szolgáltatásai, közölte a székesfehérvár.hu. Szüreti mulatság lesz a hétvégén Székesfehérváron. A maroshegyi Böndörödöt szombaton 18. alkalommal tartják a Gárdonyi Géza művelődési ház és könyvtárban, valamint az előtte található M. Tóth István téren. Délelőtt óvodások, iskolások, tánccsoportok és zenés produkciók mutatkoznak be, délután pedig a Kiskalász Duó gyermekműsora Babtársulat 3 kívánság című óriás báb előadása és a Big Time zenekar koncertje következik, adta hírül a város portálja. Az épületben a Szent Kristóf ház fiataljainak kiállítása lesz látható. A szabadtéri kínálatot játszótér, kosaras körhinta, kézműves foglalkozások, mesemondás, könyvvásár, valamint szőlőpréselés és mustkóstolás egészíti ki. Hagyományos konyhával, gyúrta bemutatóval, lovaglással és társas lovaskocsizással színesítik a napot. Délelőtt közepesen egyre inkább erősen felhős lesz az ég, a délután nagyobb része erősen felhős borult idővel tellett, majd késő délután csökken némileg a felhőzet. A hőmérséklet 21-22 fokig emelkedik, az est folyamán 18 és 14 fok közé csökken. Holnap délelőtt erősen megnövekszik a felhőzet, reggel 11, délután 20-21 fok közelében alakul a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelei.

Ezt a FM, a legjobb zenék. Szeptember 17-én csütörtökön hideg front ér el minket, de főleg az ország északnyugati részét. Sopron környékén csak 18, míg Békés Csabán 30 fok lesz. Sok felhő, csapadék inkább északnyugaton várható, és várható a folytatásban a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között Britney Spears-tal a Stronger, énekel mindjárt Rúzsa Magdi, de mindenek előtt a Simply Red jön, a Something Got Me Started-del.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Viber üzenet, sziasztok, Tomi vagyok, baleset történt Budapesten az Egér úton, a Rákóczi híd felé a Péterhegyi út előtt. Jók a zenék, szép napot, csak így tovább. Köszönjük szépen, Tomi, szép napot neked is, és jó utat minden úton lévőnek. Ha van közlekedési hír, hívható SMS Viber 0620-55-55-155. A következő órában pedig olyan illusztris vendégeink lesznek, mint Will Smith, vagy mondjuk Christina Aguilera, vagy a Bon Jovi. És persze itt lesznek a magyar sztárok is, köztük Zséda, Szikora Róberta, Valmárral, vagy a Well Hello.

0: Rögtön 9 óra, jönnek szeptember 17-e friss hírei, aztán újból a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, székesfehérvári irodánkban, Várkörút 54. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével.
3: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
4: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel, a Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
1: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel! Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! ungarocell.hu.
5: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es! És 2000-es évek felejthetetlen slágerei! Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
6: A Szent Donát kápolna Öreghegy legmagasabb pontján áll, ami egyébként Fehérváron a második legmagasabb pont. Az az épület, amelyet ma látunk, a sajnos nem az eredeti, hiszen a régi kápolnát 1734-ben szentelték fel egy óriási török őrtorony tetején. Ezt a város visszafoglalása után lerombolták. A második világháború idején pedig meg is semmisült a gazdag barokk templom, a ma látható kápolna pedig 1993 és 94 között épült Schulz István tervei alapján. Itt eredetileg jezsuiták miséztek, ami mindennapi gondozást pedig az öreghegyi remete végezte. 1777-ben Mária Terézia királynő létrehozta a székesfehérvári egyházmegyét, és a felosztatott jezsuita rend szőlőit az új püspökség birtokába adta. A hagyomány szerint Donát napján augusztus 7-én körmenetet vezettek ide a felsővárosból és a belvárosból is. A kápolna újjáépülése óta a Szent Donát ünnepet ismét minden évben megtartják.
1: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Geotechnikai vizsgálatok kezdődnek Székesfehérváron a Balatoni úton. Két napra a sárkányhajóké lesz a csónakázótó. Csapadék nem várható, Ficsóri Erika vagyok. A személyes kapcsolat miatt élményt is kínálnak a piacok, egyebek mellett erre hívják fel a figyelmet idén a vásárcsarnokok. A nyitott piacok napjához több mint 25 létesítmény csatlakozik országszerte. A szeptember 18-án induló eseménysorozattal a vásárlókat és a helyi termelőket szeretnék közelebb hozni egymáshoz, árulta el rádiónknak Mihalik Zoltán, a vásárcsarnokok együttműködési fórumának egyik alapítója.
8: Nagyon nehéz nekünk egy-egy egyedi piacként kis marketing ügyével itt ülni a más kis kereskedelmi láncok közül, ezért választottuk azt, hogy összefogunk, közösen próbálunk meg szíre lépni, kinyitni a kapukat, azt hirdetni, hogy más ez a vásárlás, és nagyon fontos, hogy a piacok az egyetlen egy olyan terek, ahol az emberek még beszélgetnek egymással, nem egy automata mellett húzzák le a vonalkódokat, találkozási pont, ha úgy tetszik, egy agóra, egy közösségi tér, amely összehozza az embereket.
7: Forgalomkorlátozása kell számítani számítani a Balatoni úti felüljáró. Geotechnikai mintavételt végeznek október 20-áig több alkalommal a Borszéki és a Horváth István utca közötti szakaszon. A szakemberek a töltés állapotát ellenőrzik, amelynek folyamatos nyomon követése szükséges, számolt be róla a székesfehérvár.hu. Az elmúlt években az önkormányzat megerősítési, süllyedés megelőzési, valamint vízelvezetés korszerűsítési munkákat is végeztetett ezen a részen a biztonságos közlekedés fenntartása érdekében. A munkavégzés idején félpályán haladhatnak az autók jelzőőrös irányítás mellett. A korlátozások a megadott időszakban napközben többször is életbe léphetnek. Ismét sárkányhajók lepik el a fehérvári csónakázó tavat. A 21. Székesfehérvári Sárkányhajó Fesztivált szeptember 25-én és 26-án tartják. Az első napon egyetemisták, főiskolások és középiskolai diákok mérik össze tudásukat, a felsőoktatási mezőny 200 és 2000 méteres távokon küzd a trófeákért. A középiskolások a Nebulo Open fiú és lány kupán, az általános iskolások pedig a kisdiák vegyes kupán szállhatnak hajóba. Másnap a baráti társaságok és a cégek veszik birtokba a pályát, számukra ma évfélig még nyitva áll a nevezés. Ekkor tartják az Open, a házi sárkányok, a vegyes és a maraton Open kupa futamait. Délelőtt közepesen egyre inkább erősen felhős lesz az ég, a délután nagyobb része erősen felhős borult idővel tellett, majd késő délután csökken némileg a felhőzet. A hőmérséklet 21-22 fokig emelkedik, az est folyamán 18 és 14 fok közé csökken. Holnap délelőtt erősen megnövekszik a felhőzet, reggel 11, délután 20-21 fok közelében alakul a hőmérséklet.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Elsőként a Slim Shady, Eminem 2000-es sláger, amely eredetileg rá sem került volna az albumra, de a kiadó vezetője szeretett volna egy rádióbarát, népszerű dalt, úgyhogy az utolsó pillanatban órákkal az album leadási határideje előtt írta meg és véglegesítette a számot Eminem és Dr. Dre. A dal végül elnyerte a legjobb rap szóló előadásért járó Grammy-t, valamint az MTV Video Music Awards elismeréseit is. 4 perccel múlt 9, hello, jó reggelt! Max Szemlevente vagyok.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, mintha csak ma lett volna, pedig 22 éve láttam az Én a robotot, Will Smith egyik legjobb filmjét szerintem, amely újból nagyon-nagyon népszerű bizonyos streaming platformokon. A történet a 2035-ös Chicagóban játszódik, ahol a mesterséges intelligencia a mindennapi társadalom szerves részévé vált. Ismerős? Egyébként a kínai Xpeng most mutatott be egy-egyben olyan humanoid robotot, mint amilyenek a 2004-es filmben is voltak. Ó, azok az édes 90-es évek. Getting Jiggy With It, Will Smith-szel idézzük meg ezt a korszakot.

Best FM a legjobb zenék. A forgalom szempontjából viszonylag enyhe reggelen vagyunk túl, de azért van egy-két hely, ahol most is lassabb a haladás. Az egyik ilyen az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldal a 60 térségében, ahol új terelés épül, az 53-as kilométernél a külső sávot lezárták, 2-3 kilométeres ott a dugó. Ugyanez a helyzet az M7-esen Letenye felé, Székesfehérvár közelében. Az 59-es kilométernél több mint egy kilométeren torlódik a forgalom. Jó utat, ha dugóbb baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re. Lady Gaga titokban anya lett, Florida pedig tegnap 47 éves. Right Round a legjobb zenék között.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Let's go, girls.

Best FM, a legjobb zenék. Hidegfront érkezik lehűléssel. Helyesbítés. Hidegfront érkezik főleg északnyugatra lehűléssel. Délkeleten marad a 30 fok, Sopron környékén alig lesz 20. Esni is inkább északnyugaton fog, nagy lesz tehát a hőmérsékleti kontraszt. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. A Leia, Try Again a Besten. Been a long time, long time.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Két világsztár, egy ausztrál és egy amerikai, egy hölgy és egy úr, mindketten évtizedeket tagadhatnának le valós korukból, és mindketten koncerteztek már nálunk. Kylie Minogue és Lenny Kravitz utóbbi biztosan jön majd 10 után. És hozom az Airi mafiát is.
2: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget.
1: Hívható SMS Viber 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Már kéretű a távfűtés elindítása Fehérváron, közel 1 millió forint a lakások négyzetméter ára a megyeszékhelyen. Délután 21-22 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Nem változott érdemben a gazdatársadalom korösszetétele az elmúlt 3 évben itthon, derült ki az Agrárium 2026 előzetes adataiból. A képzettség terén ugyanakkor kedvező trend figyelhető meg, mondta rádiónak Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályának vezetője.
2: A gazdaságirányítóknak a 37%-a az 65 évesnél idősebb, ugyanakkor a fiatal gazdaságirányítóknak az aránya az továbbra is 10% alatti. Folytatódott az az örvendetes növekedés, hogy a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezőknek az aránya az továbbra is nőtt. Most már minden 8. gazdaságirányító felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik, és 48%-ra csökkent azoknak az aránya, akik mezőgazdasági képzettség nélkül irányítják a gazdaságukat.
1: Már kérhető a távfűtés Székesfehérváron. Hideg idő esetén szeptember 15-től bekapcsolható a szolgáltatás azokban a társasházakban, ahol a belső hálózat feltöltött és légtelenített, írja a város oldala. A Székhűz ZRT arra kéri az érintetteket, hogy az esetleges szereléseket mielőbb fejezzék be. Az üres csőhálózatok feltöltése a növekvő leterheltség miatt akár 2 hetet is igénybe vehet, ezért a közös képviselőknek és a fűtési megbízottaknak érdemes időben megrendelniük a munkát. Lassul a lakások drágulása Magyarországon. Egy ingatlanportál adatai szerint augusztusban országosan 11,5%-kal kellett többet fizetni, mint egy évvel korábban. Közép-Dunántúlon is ekkora változást mértek. Székesfehérváron szeptember elején a használt lakások és házak 1 négyzetméteréért jellemzően 953 ezer forintot kértek. Ezzel Fehérvár a drágább megyeszékhelyek közé tartozik, közölte az FMC. Debrecen bizonyult a legdrágábbnak, Salgótarján pedig a legolcsóbbnak. Budapesten az éves növekedés 6,7%-ra mérséklődött, júliushoz képest pedig enyhe átcsökkenést mértek. A tavalyi 150 ezer után idén 130-140 ezer adásvételre számítanak. A lakásárak emelkedésének üteme folyamatosan lassul, ami a növekvő jövedelmek mellett valamelyest javíthatja a lakásvásárlók helyzetét. Délelőtt közepesen egyre inkább erősen felhős lesz az ég, a délután nagyobb része erősen felhős borult idővel telhet, majd késő délután csökken némileg a felhőzet. A hőmérséklet 21-22 fokig emelkedik, az est folyamán 18 és 14 fok közé csökken. Holnap délelőtt erősen megnövekszik a felhőzet, reggel 11, délután 20-21 fok közelében alakul a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Most az a szeptember 17-én csütörtökön 4 perccel 10 után, amikor is a Zsófiákat lehet együtt ünnepelni. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. Mondok hívható SMS Viber elérhetőséget 0620-55-55-155. Ebben az órában a Maroon 5, Seal, Beyoncé, most pedig a The Killers jön a Human-nel. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

ezt a fel a legjobb zenék. Hálás téma a szombat éjszakáról, a bulizásról énekelni. Be is jött a Dan Wickfieldnek. 1993-ban megjelent debütáló kislemezük az évtized egyik legnagyobb slágere lett. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között jön a Saturday Night a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Elnémult a magyar blues királya. 77 éves korában egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul elhunyt Deák Bill Gyula, Artisius díjas magyar blues énekes, a hazai könnyűzene igazi legendája. Pályáját a kőbányai Sztár együttesben kezdte, külföldi dalok feldolgozásával, majd jazz énekesként csatlakozott több formációhoz, Napsugár, Wanderers, Lloyd. Első komolyabb zenei áttörését a Sirius együttes hozta meg számára. 1979 nyaráig vendégként lépett fel a Hobo Blues Band-del, majd a zenekar állandó, ikonikus tagjává vált. Főszerepet kapott az 1981-es Kopasz Kutya című Szomjas György filmben, melynek kultikus zenei anyaga csak évtizedekkel később jelenhetett meg. 1983-ban pedig Torda táltosként évről évre milliók szívében lopta be magát a Szörényi Levente Bródi János szerzőpáros István a Király című rockoperájában. Nyugodjon békében!

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
2: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new deep.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Zenél többek között a Hooligans, szól majd az eljátszott gyémánt. És egy felhőtlen dallal, a Dove-val itt lesz az olasz Moon is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ha dugó baleset van, ide várom az infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyre több helyen szorul vissza a készpénz. Nyilvánosak a 2026-os kormányülések jegyzőkönyvei. Felmerték a balatoni bringakör legjobb szakaszait. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Alapvető joga, hogy készpénzzel fizethessünk, erre vár választ az Alkotmánybíróságtól az Ombudsman. Hivatalához több panasz is érkezett, mert egyre több automatizált üzletben, rendezvényen és szolgáltatásnál kizárólag elektronikus fizetést fogadnak el. Budapesten például a parkolóautomatákból is kivezetik a készpénzes fizetést. Az alapvető jogok biztosa azt is tisztázná, hogy az államnak kell-e olyan szabályokat alkotnia, amelyek a gyakorlatban is garantálják a készpénz használatát. 20 év után nyilvánosságra hozták a 2006 őszi kormányülések korábban titkosított jegyzőkönyveit. Ezek alapján a Gyurcsány kormány egyebek mellett a vízidíj, az új kormányzati negyed és a 2007-es költségvetés előkészítésével foglalkozott. A kormányzati kommunikáció szerint a kabinet az összedi beszéd kiszivárgása után kialakult politikai válságot érdemben nem tárgyalta. Rendszeresen bántalmazta, valamint lopásra és cigaretta csikkek gyűjtésére kényszerített egyik társát egy fiatalkorú fiú egy gyermekotthonban. A Pest vármegyei főügyészség szerint a sértett több mint egy hónap után számolt be édesanyjának a történtekről. Megpróbáltatásainak akkor lett vége, amikor támadóját egy másik bűncselekmény miatt őrizetbe vették. Az ügyészség minősített emberkereskedelemmel és kényszermunkával vádolja a fiatalt, és végrehajtandó szabadságvesztést kért vele szemben. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvivőjét kérdeztük.
2: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódott jelölték, viszont egy szakaszt szeretnék kiemelni. Sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget Balaton-Ederics között is, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség.
1: Ma egy front felhős sávja vonulhat át fölöttünk, ezért átmenetileg sok felé beborulhat az ég. A legtöbb napsütés keleten maradhat, míg főként északnyugaton eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. Élénk lehet a szél, a hőmérséklet 18 és 30 fok között alakulhat, délkelet felé haladva számíthatunk melegebb időre. Az előrejelzések szerint holnap is maradhat a változékony égkép elszórt záporokkal, zivatarokkal. Szombaton aztán erőteljesebben gomolyosodhat az ég, és több helyen ismét kialakulhat zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Presser Gábort idézve, nem csak a csúnya fiúknak van szíve, hanem a bolond lányoknak is. Shakira bejelentette, hogy segít legalább 10 iskola és egy helyi egyetem újjáépítésében. Szülőhazája Kolumbia egy távoli a múlt heti földrengésben súlyosan érintett régiójában. Ő jön Bolond, azaz Lokát című dalával. 4 perccel múlt 11. Jó munkát, jó utat! Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Come on. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. 1999-ig tekerjük vissza az időkerekét. Jön a finn Bonfunk MC's és a Freestyler. A dal klipjében pedig a főszereplő rasztahajú srác is képes volt oda-vissza tekerni az időt a kezében lévő minidisk lejátszó segítségével. A klipet egyébként egy Helsinki metroállomáson rögzítették, majd 20 év után újraforgatták Belgrádban, akkor a főszereplő egy lány volt, a minidisket pedig egy okostelefon váltotta fel.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési infók az M0-áson, az M3-as felé az Ecseri csomópont közelében. A belső szalagkorlátot javítják. A 43-as kilométernél emiatt a belső sávot lezárták. 4-5 kilométeres a dugó. M3-as Vásárosnamény felé 60 térségében terelést építenek. Az 53-as kilométernél a külső sávot zárták le. Ott is 3-4 kilométeres a dugó. Akár csak az M1-esen Budapest felé Tatabányánál a terelés előtt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Lady Gaga-t utolérte a végzete, bármennyire szerette volna titokban tartani, a paparazziknak köszönhetően kiderült, hogy titokban anya lett. Paparazzi című slágerével a délutánt már Majoros Rita indítja, Maxim Levente vagyok. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elhunyt Deák Bia Gyula. Szigorítaná a gyermekek internet használatát az Unió. Kezdődik a sportág és hangszerválasztó. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Meghalt Deák Bia Gyula, a magyar blues királyként és Bia kapitányként is ismert énekes 77 éves volt. Halálhírét a közösségi oldalán jelentették be, ahol azt írták, egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul hunyt el. Deák Bia Gyula az 1970-es években kezdte pályafutását, országos ismertséget a Hobo Bluesben tagjaként szerzett, később pedig sikeres szóló karriert épített. Az István a király című rockoperában Torda Tátosát alakította. Jellegzetes hangja miatt Chuck Berry a legfeketébb hangú fehér énekesnek nevezte. 13 éves kor alatt teljesen megtiltaná a közösségi média használatát az Európai Bizottság. A 13 és 15 év közötti fiatalok pedig csak szülői engedéllyel hozhatnának létre fiókot. A platformok közvetlenül sem léphetnének kapcsolatba a 13 év alatti gyerekekkel. A javasolt gyermekvédelmi szabályok a közösségi oldalak mellett a videójátékokra és a mesterséges intelligencián alapuló chatbotokra is kiterjednének. Nem találtak egészségre veszélyes babavizet a Nébih vizsgálatán. Az öt magyar termék közül egyet mégis kifogásoltak. Az Aquital Baby ásványi anyag tartalma literenként 707 mg volt, miközben a megengedett felső határ 650 mg. Ez nem jelent egészségi kockázatot, a terméket azonban nem forgalmazhatják csecsemőtápszer készítésére alkalmas vízként. A hatóság a címkén szereplő eltérő adatok miatt is intézkedett, megtiltotta a termék előállítását és bírságot szabott ki. Holnap ismét benépesül a fővárosban a Merkab Sportközpont. Két napon át a mozgásé és a zenéjé lesz a főszerep. A budapesti sportág és hangszerválasztóra az ország számos pontjáról várják a gyerekeket. Az első nap elsősorban az iskolai osztályok, szombaton pedig a családok élvezhetik a sportfesztivál hangulatát. A rendezvényről Kis Gergely kommunikációs igazgató beszélt.
2: Ingyenes rendezvény, több órán keresztül felhőtlen szórakozás a gyereknek kipróbálni sportágokat, nyereményjátékokba részt venni, minikoncerteket meghallgatni, kipróbálni különböző hangszereket és sportágokat, sportági bemutatókat megnézni a nagy színpadon, találkozni bajnokokkal.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma a felhők nyugatról kelet-dél-kelet felé vonulhatnak, közben több tájon átmenetileg előbújhat a nap. A legtöbb napsütés keleten maradhat, északnyugaton viszont eső, zápor, akár egy-egy zivatar is érkezhet. A szél sok felé megélénkülhet, néha meg is erősödhet. A csúcsok 18 és 30 fok között alakulhatnak. Holnap közepesen vagy erősen felhős időre készülhetünk, elszórt záporokkal, zivatarokkal. Szombaton a gomoly felhők újra magasabbra nőhetnek, és helyenként ismét eleredhet majd az eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás szép napot, kellemes csütörtököt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Töltsék velem a délutánt és a legjobb zenékkel. Felpattintottam a napszemüvegemet, mert hogy nagyon betűz a nap ide a stúdióba, de hát én imádom ezt, és ezeket az ilyen késő nyári napokat. A legjobb zenéket pedig hozom mellé, a Lady Gaga és a Paparazzi. Szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, a Tankcsapdát hallottuk, ez volt a Pesten megjelent Isten, a folytatásban pedig a For the Chaos és az Ain't No Sunshine jön. Én pedig szép délutánt kívánok mindenkinek, jó kis napsütéses csütörtököt, egészen jó időnk van. Én egy picit hűvösebbre számítottam, bevallom őszintén, de szinte ilyen trikós késő nyári idő van. Én szeretem ezeket a napokat, úgyhogy tervezzenek valami jót a hétvégére, és hogyha van kedvük, osszák meg velem a programot, én pedig ajánlani tudom a többieknek. 0620 55 55 155, de ma ide várom az útinfókat is, meg majd a nap kérdésére adott válaszaikat. Előtte pedig én a legjobb zenéket hozom, úgyhogy jelentkezem Janet Jacksonnal, itt lesz a Together Again, jön majd Madonna is, egy másik nagy név, egy nagy énekesnő, itt lesz a Give It To Me, most pedig, ahogy ígértem, a For The Chaos-al megy tovább a délután egy feldolgozással, én a Sunshine a Best FM-en. Legyen szép a

0: Lesztefem a legjobb zenék. Ma is utazhatunk együtt, sokan ültek autóba, sokan teherautóval dolgoznak, vagy éppen kamionnal, szóval egyszerűen csak sokan vannak az utakon, vigyázzunk egymásra, én pedig szállítom az útinfókat. Például, hogy az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé szalagkorlátot javítanak Ecser közelében, a 43-as kilométernél a belső sávot lezárták, és erős lassulásra kell számítani. És erős a forgalom továbbra is az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, már terelés előtt torlódik a forgalom. Egészen a Komáromi csomópont és Tata között mindkét sávon 5 kilométeres torlódásra kell már most készülni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van információja, ma is várom. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Thank you.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mátétól kaptam egy üzenetet, hogy a főnököm éppen azt mondta, hogy délután 3-tól lesz még egy rövid megbeszélés, és általában a rövid szót teljesen másképp szoktuk értelmezni, úgyhogy addig kérlek, isteni zenéket hozzatok, hogy bírjam még ezt a 2 órát, és egy kicsit felpörgessem magam. Hát megteszek mindent, Máté, a következő órában. Jön például Inni Kamozi és a Here Comes the Hot Stepper. Hiszen mindjárt 1 óra lesz, a legfrissebb hírek után pedig jön a Margaret Island is, és az éjszaka.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Pest megye vonzotta a legtöbb költözőt, drónfoci is lesz a kutatók éjszakáján, ismeretlen denevérnász helyeket keresnek a kutatók. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Csökkent a költözési kedv Magyarországon, tavaly kevesebben váltottak hivatalosan lakcímet, mint egy évvel korábban, és 2015 óta csak 2023-ban mértek ennél alacsonyabb aktivitást. A Központi Statisztikai Hivatal szerint a megye határt átlépő mintegy 115 ezer ember csaknem fele Budapestre vagy Pest megyébe költözött. Utóbbi 26 ezer, a főváros pedig 25,5 ezer új lakót vonzott. A központi régión kívül Fejér, Győr-Moson-Sopron és Bács-Kiskun volt a legnépszerűbb célpont. A hibridek tartják legjobban az árukat a használt autópiacon. Évente átlagosan 5,7%-ot veszítenek értékükből, kevesebbet, mint bármely más hajtástípus. Közben egyre szűkül az olcsó kínálat. A KSH és a használtautó.hu augusztusi közös adatai szerint a meghirdetett kocsik 35%-a került 2,5 millió forintnál kevesebbe. Az átlagár 5,5 millió forint körül maradt. A kínálat több mint 11 ezer autóval bővült egy év alatt. Csempészárút kereshetnek röntgenképeken, hadijátékban és drónfociban is részt vehetnek az érdeklődők a kutatók éjszakáján. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szeptember 25-én Budapesten, Szolnokon és Baján is programokkal készül. A Ludovika kampuszon bemutatják a modern pénzmosási technikákat és a többnapos áramszünetek következményeit. Szolnokon virtuálisan Gripen vadászgépet és drónokat irányíthatnak a látogatók, Baján pedig mikroba vadászat, vízmintavizsgálat és hidraulikai kísérletek várják őket. Zajlik a denevérek párzási időszaka, a kutatók pedig ilyenkor keresik az eddig ismeretlen nászbarlangokat. Egy-egy ilyen helyen akár több ezer denevér is összegyűlhet, amelyek nagyobb távolságból is érkezhetnek. A különleges őszi időszakról Görföl Tamás denevér kutató beszélt rádiónknak.
2: Nyáron rovatbőség van az áttéri területeken, sokat szúnyog, ha a szülőkolóniákat egyes fajok ott alkotják, majd utána például Gemencből, Mecsekbe vagy akár a Bakonyba is elmennek és az ottani barlangokban nászolnak. Ezen is dolgozunk, hogy minél több ilyen nászbarlangot ismerjünk, hogy aztán a védelmüket lehessen biztosítani.
1: Ma egy front felhősávja vonulhat át fölöttünk, ezért átmenetileg sok felé beborulhat az ég. A legtöbb napsütés keleten maradhat, míg főként északnyugaton eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. Élénk lehet a szél, a hőmérséklet 18 és 30 fok között alakulhat, délkelet felé haladva számíthatunk melegebb időre. Az előrejelzések szerint holnap is maradhat a változékony égkép elszórt záporokkal, zivatarokkal. Szombaton aztán erőteljesebben gomolyosodhat az ég, és több helyen ismét kialakulhat zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Felejthetetlen slágerek egy óra után is 4 perccel itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok, már hozom is őket, mert hogy itt van már Eve és Gwen Stefani és a Let Me Blow Your Mind, és én már nagyon hallgatnám. De jön majd Brian Adams is, a Punjabi MC, a Kelemen kabátban is EQ-vel, most pedig B.O.B. Bruno Mars, Celine Dion, Nothing on You. Szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, meghoztam a napi témát, a nap kérdését is. Ki milyen hírességgel találkozott eddig már, vagy ki volt a leghíresebb ember, akivel találkoztak, és itt most a koncertek nem számítanak. Mármint, hogyha valakinek a koncertjén ott voltunk, az idézőjelesen ebben a kérdésben nem számít találkozásnak, ha mondjuk véletlen összefutottak az utcán vele, vagy bármi ilyen történet, akkor én nagyon-nagyon vevő vagyok rá. Képzeljék el, egyszer, hát egy ilyen 10 évvel ezelőtt körülbelül sétálgattam itt Budapesten a Deák tér környékén, és ott van egy nagyon híres szálloda, és onnan jött ki Irfan Khan, remélem, hogy jól ejtem a nevét, indiai színésző játszott például a Pi életében, sajnos néhány évvel ezelőtt elhunyt, és ott mentem egyedül, ő pedig jött ki a szállodából, és így pont elengedtük egymást így a járdán, de megálltunk egymással szemben, belemosolygott a szemembe, és aztán elengedett, és továbbállt, és aztán gondolkodtam rajta, hogy úristen, én most láttam a Pi élete című filmet, és hogy ő benne volt, és ő egy nagyon-nagyon híres színész, szóval nekem talán azt tudom mondani, hogy ő volt a leghíresebb, akivel találkoztam, és egy nagyon-nagyon jó élmény volt. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek mellé, pedig egy kis indiai hangulat, hát ki ne emlékezne a Punjabi MC slágerére, Mundian Tubakke, remélem, hogy jól ejtem, senki ne kövezzem meg. Jöhet egy kis indiai hangulat, tehát egy kis Bollywood a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Pets and Small és a Feel Good, ezek pedig a legfrissebb útinfóim. Új terelést építettek ki az M3-ason 60 nyugat csomópont közelében, az 53-as és az 57-es kilométerek között a Vásárosnamény felé vezető oldalon, a külső és a leálló sávon lehet autózni, míg Budapest felé a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik az autókat. Csomóponti zárás nincs, viszont aki Miskolc felől érkezik és a 60 nyugat csomópontban akar letérni, az maradjon a saját oldalán, mert csak onnan van lehetőség a lehajtásra. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van útinfója, bárhonnan az ország útjairól, köszönöm, ha jelentkezik vele. Itt egy Tamás is, aki azt írja, hogy a Hungária körúton baleset történt, méghozzá a Hidegkuti Nándor stadionnál. Köszönöm az infót, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelések.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Noémi azt írja, hogy oké, ez nem fair, nagy takarítást csinál éppen otthon, és közben Best FM-et hallgatta, folyamatosan inkább csak táncol, vagy énekel, és így egyáltalán nem megy a takarítás, úgyhogy fogjam vissza magam. Persze jó értelemben. Szóval, hát nem tudom ezt megígérni, azt hiszem, így a következő órában sem, hiszen mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, és érkezik majd Kanye West és a Stronger. Hát én erre tavaly nagyon sokat táncoltam, de itt lesz az Airi Mafia is, és a Bajnok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az Alkotmánybíróság dönthet a készpénzes fizetésről. Felmérték a balatoni bringa körszakaszait, a sérült gyermekeké lesz a fővárosi állatkert. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Alapvető joga, hogy készpénzzel fizethessünk, erre vár választ az Alkotmánybíróságtól az Ombudsman. Hivatalához több panasz is érkezett, mert egyre több automatizált üzletben, rendezvényen és szolgáltatásnál kizárólag elektronikus fizetést fogadnak el. Budapesten például a parkolóautomatákból is kivezetik a készpénzes fizetést. Az alapvető jogok biztosa azt is tisztázná, hogy az államnak kell-e olyan szabályokat alkotnia, amelyek a gyakorlatban is garantálják a készpénz használatát. 20 év után nyilvánosságra hozták a 2006 őszi kormányülések korábban titkosított jegyzőkönyveit. Ezek alapján a Gyurcsány kormány egyebek mellett a vízidíj, az új kormányzati negyed és a 2007-es költségvetés előkészítésével foglalkozott. A kormányzati kommunikáció szerint a kabinet az összedi beszéd kiszivárgása után kialakult politikai válságot érdemben nem tárgyalta. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvivőjét kérdeztük.
2: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódot jelölték, viszont egy szakaszt szeretnék kiemelni. Sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget-Balaton-Ederics közötti, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség.
1: Mintegy 10 000 fogyatékossággal élő gyermeket és családtagjaikat várják jövő kedden a fővárosi állatkertbe. Az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 34. alkalommal rendezi meg a sérült gyermekek napját, amelyen látványetetések, interaktív foglalkozások és színpadi műsorok várják a résztvevőket. Koncertet ad a Kaláka Együttes és táplálkozási tanácsadást is tartanak. A rendezvényen 1992 óta csaknem 200 000 fogyatékossággal élő gyermeket láttak már vendégül. Ma a felhők nyugatról kelet-dél-kelet felé vonulhatnak, közben több tájon átmenetileg előbújhat a nap. A legtöbb napsütés keleten maradhat, északnyugaton viszont eső, zápor, akár egy-egy zivatar is érkezhet. A szél sok felé megélénkülhet, néha meg is erősödhet. A csúcsok 18 és 30 fok között alakulhatnak. Holnap közepesen vagy erősen felhős időre készülhetünk, elszórt záporokkal, zivatarokkal. Szombaton a gomoly felhők újra magasabbra nőhetnek, és helyenként ismét eleredhet majd az eső.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elmúlt 2 óra is, úgyhogy folytatódik a felejthetetlen slágerkavalkád itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok, és ahogy ígértem, jön Kanye West, akár a takarítás közben táncolóknak is, hiszen ugye Noémi ezt írta az előző óra végén, de Gabriel Dreams dalára is lehet akár még dolgozni is, de a Blue és a One Love indít most. Mindenkinek
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdés az, hogy ki milyen, vagy melyik hírességgel találkozott már, és mi volt a története. Azt írja Viki, hogy ő egyszer Londonban találkozott Adele-lel, aki egyszerűen csak iszogatta a kávéját egy belvárosi kávézóban, és nagyjából két asztalra ültek egymástól. Persze úgy csinált, mintha ez egy teljesen természetes hétköznapi helyzet lenne, de hát azért mégiscsak Adele ült abban a kávézóban. Azért az elég jó lehetett. Azt írták többen is, hogy Budapest is azért bővelkedik hírességekben, ezzel teljesen egyet tudok érteni. Például Eszter azt írja, Zendaját láttam Budapesten, szintén egy kávézóban. A barátnőm azonnal felismerte, én meg azt mondtam neki, hogy biztos csak hasonlít rá. Aztán rákerestünk, és hát tényleg ő volt. Egyébként nagyon szép élőben is, hát ezt el tudom képzelni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárki találkozott még hírességekkel is, megírná a történetét. Nyugodtan tegye meg, sőt fel is hívhat. Én annak is nagyon örülök, ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Cserébe Gabriel egyik legnépszerűbb slágerét hozom erre a nyugi és csütörtök délutára. Itt a Dreams a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zené. Kaptam egy olyan infót Lacitól, hogy a Bakcsomópont után a Hegyalja úton a Church Parknál baleset történt, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani. Illetve az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tata és az M0-ás autóút között torlódik a forgalom ma is. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon lassú az előrejutás. Aki autóval van és Budapestre tart, annak érdemes a 61-es kilométertől az átterelt belső sávot használnia. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek van még infója. Nagyon megköszönöm, ha ír, vagy éppen felhív. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Őszi burkolat készletkisöprés a Hofbau Braunnál szeptember 14-e és 26-a között. Ha fürdőszobát építesz vagy felújítasz, most érdemes nálunk körülnézned. Hofbau Braun, az otthonod nálunk kezdődik. Székesfehérvár, Móri utca 104-108 és Mór, Deák Ferenc utca 91-93.
2: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Jettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Jettel üzletünk, vagy a jettel.hu/otthoni internet oldal.
3: MG modellek már 5.999.000 forinttól az Ivanicsnál. Kényelmes, praktikus és sokoldalú, hogy minden helyzetben számíthass rá. Munkába, hétvégére, hosszabb utakra, vagy akár a családi kalandokhoz. Az MG készen áll. Fedezd fel az MG világát az Ivanicsnál. Székesfehérvár, Palánkai út 7, ivanics.hu.
4: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
0: Reklámot hallottak.
5: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
6: a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Már kérhető a tápfűtés elindítása Fehérváron. Közel 1 millió forint a lakások négyzetméter ára a megyeszékhelyen. Délután 21-22 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Nem változott érdemben a gazdatársadalom korösszetétele az elmúlt 3 évben itthon, derült ki az Agrárium 2026 előzetes adataiból. A képzettség terén ugyanakkor kedvező trend figyelhető meg, mondta rádiónak Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályának vezetője.
8: A gazdaságirányítóknak a 37%-a az 65 évesnél idősebb, ugyanakkor a fiatal gazdaságirányítóknak az aránya az továbbra is 10% alatti. Folytatódott az az örvendetes növekedés, hogy a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezőknek az aránya az továbbra is nőtt. Most már minden 8. gazdaságirányító felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik, és 48%-ra csökkent azoknak az aránya, akik mezőgazdasági képzettség nélkül irányítják a gazdaságukat.
7: Már kérhető a tápfűtés Székesfehérváron. Hideg idő esetén szeptember 15-től bekapcsolható a szolgáltatás azokban a társasházakban, ahol a belső hálózat feltöltött és légtelenített, írja a város oldala. A Székhűz ZRT arra kéri az érintetteket, hogy az esetleges szereléseket mielőbb fejezzék be. Az üres csőhálózatok feltöltése a növekvő leterheltség miatt akár 2 hetet is igénybe vehet, ezért a közös képviselőknek és a fűtési megbízottaknak érdemes időben megrendelniük a munkát. Lassul a lakások drágulása Magyarországon. Egy ingatlanportál adatai szerint augusztusban országosan 11,5%-kal kellett többet fizetni, mint egy évvel korábban. Közép-Dunántúlon is ekkora változást mértek. Székesfehérváron szeptember elején a használt lakások és házak 1 négyzetméteréért jellemzően 953.000 forintot kértek. Ezzel Fehérvár a drágább megyeszékhelyek közé tartozik, közölte az FMC. Debrecen bizonyult a legdrágábbnak, Salgótarján pedig a legolcsóbbnak. Budapesten az éves növekedés 6,7%-ra mérséklődött, júliushoz képest pedig enyhe átcsökkenést mértek. A tavalyi 150.000 után idén 130-140.000 adásvételre számítanak. A lakásárak emelkedésének üteme folyamatosan lassul, ami a növekvő jövedelmek mellett valamelyest javíthatja a lakásvásárlók helyzetét. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Este 18-24 fok közé csökken a hőmérséklet, csapadék nincs kilátásban. Péntek reggel némileg kevesebb felhő lehet fölöttünk, délelőtt aztán erősen megnövekszik a felhőzet, az időszak második felében borult is lehet az ég. Péntek reggel 11, délután 20-21 fok várható. A híreket Ficsóri Erikától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
10: Nagyon vidám, kellemes csütörtök délután kívánok önnek, ami ugye kis péntek, ezt mindenki tudja. Holnap már eljön a hét utolsó munkanapja, hát már akinek ugye. A mikrofonnál Nagy Deti, a folytatásban egészen 18 óráig tartson velem, mert hozom önnek életünk legjobb zenét a 90-es, 2000-es évekből. Így már is kezd Beyoncé, ez a Halo.
9: 101.8 és 90,4 best.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4. A legjobb zenék.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

98 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Amely térségben egyébként én kíváncsi lennék arra, hogy itt csütörtökön délután mi a helyzet az utakon. Már csak azért is, mert tegnaptól újabb nagy közúti razzia indult, egy héten át fokozottan ellenőriznek az utakon a rendőrök az egész országban, így Fejér megyében is. Szeptember 16-a és 22-e között a passzív biztonsági eszközök használatát csekkolják főleg. Ez áll a fókuszban. Elsősorban azt figyelik, hogy az autósok bekötik-e a biztonsági övet, illetve hogy megfelelően használják-e a gyermekbiztonsági rendszereket. Na meg persze a motorosokra és a segédmotorosokra is figyelnek, hogy viselnek-e bukós isakot. Mondjuk ezt nem tudom elképzelni, hogy jön az ötlet, hogy valaki motorozáshoz ezt ne vegye fel, de láttunk már ilyet. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata a Közlekedésbiztonsági Napok elnevezéssel hirdette meg azt az ellenőrzés sorozatot, amelyhez csatlakozott a magyar rendőrség is. Viszont arra kérik a közlekedőket, hogy ne csak emiatt figyeljenek a biztonsági szabályokra, hiszen a megfelelően használt eszközök akár életet is menthetnek. Ezért indulás előtt mindig ellenőrizzük, hogy mindenki megfelelően bekötötte magát. Vezessen óvatosan, hiszen mindenkit hazavárnak. Hogyha pedig ezen kívül van útinfója Székesfehérvár vagy a Velencei tó térségéből, akkor arra kérem, hogy azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit. 0623 555 525.

0: 98,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Ma délután 18 órától megismerkedhetünk egy görög kereskedő család történetével. A Székesfehérvári Görög Nemzetiségi Önkormányzat és a Talsó Ifjúságért Egyesület közös tervezésében nyílik meg ugyanis a Sína egy görög kereskedő család története című fotókiállítás. A tárlat a nagymúltú Sína család történetét mutatja be, különösen megyénkhez fűződő kapcsolataikat. Ők a 18.-19. században élő magyarországi görög kereskedő család volt, akiket ez a vitrin kiállítás közelebbről is bemutat. Dr. Diószegi György Antal történész, művelődéskutató nyitja meg a kiállítást, amelyre szeretettel várják azokat, akik érdeklődnek a görög-magyar történelmi kapcsolatok, illetve a megye, valamint a Sína család története iránt. Én pedig itt a besztenatokat várom, akik a 90-es, 2000-es évek zenei történelme iránt érdeklődnek, hiszen ezen időszak bestjeit gyűjtöttük össze, és játsszuk megállást nélkül egész nap, úgyhogy már is jön az LMC slágere.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Check it now.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Szeptember 12-én országszerte startolt az Arszakra Fesztivál, amelynek részeként tegnap tartott előadást Templérén Püspöki Könyvtáros. A Püspöki Palota dísztermében várta az érdeklődőket azon a programon, ahol a Püspöki Könyvtár kincseit mutatta be. Nem csak a legrégebbi, illetve a legértékesebb könyveivel ismerkedhettünk meg, hanem olyan különleges kötetekkel is, amelyeken keresztül megtudhattuk, hogy az előttünk élők, az elődeink hogyan próbálták megismerni a világot. Ma pedig, szintén az Arszakra keretében, 17.30-tól a Szent Kereszt felmagasztalása a Veronika Kendő ábrázolásokban címmel tartanak vetített képes előadást. Pető Mária vezetésével a Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpont

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy megállunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Kalandor. Az órát pedig a Destination Calabria-val kezdjük. Destination Unknown.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen. Az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
3: MG modellek már 5.999.000 forinttól az Ivanicsnál. Kényelmes, praktikus és sokoldalú, hogy minden helyzetben számíthass rá. Munkába, hétvégére, hosszabb utakra, vagy akár a családi kalandokhoz. Az MG készen áll. Fedezd fel az MG világát az Ivanicsnál. Székesfehérvár, Palánkai út 7, ivanics.hu.
4: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi. És van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Jettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Jettel üzletünk, vagy a jettel.hu per otthoni internet oldal.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Zajlik a jubileumi 10. biztonsághete. Fehérváron is készülnek az Alzheimer világnapjára. Egész napos szüreti mulatság lesz Maroshegyen. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Zajlik a jubileumi 10. biztonsághete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a biztonságra és baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádiónak Jenei Attila, Mobis kommunikációs vezetője. A biztonsághete szeptember 22-ig tart.
6: 2024-ben a személysérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14.000 balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érinti a roller használat, őrült felelőtlenségről tesznek a biztonságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
5: Egész napos eseménnyel készülnek az Alzheimer világnapjára Székesfehérváron. A rendezvény szeptember 21-én a Katolikus Szeretetszolgálat és annak országos papi otthona szervezi. Az Alba Pláza előtt szűrőnapot tartanak, ahol a papi otthon munkatársai várják az érdeklődőket, emellett igénybe vehetők a szűrőkamion szolgáltatásai, közölte a székesfehérvár.hu. Szüreti mulatság lesz a hétvégén Székesfehérváron. A maroshegyi böndörödött szombaton 18. alkalommal tartják a Gárdonyi Géza művelődési ház és könyvtárban, valamint az előtte található M. Tóth István téren. Délelőtt óvodások, iskolások, tánccsoportok és zenés produkciók mutatkoznak be, délután pedig a Kiskalász Duó gyermekműsora Babtársulat 3 kívánság című óriásbáb előadása és a Big Time zenekar koncertje következik, adta hírül a város portálja. Az épületben a Szent Kristóf ház fiataljainak kiállítása lesz látható. A szabadtéri kínálatot játszótér, kosaras körhinta, kézműves foglalkozások, mesemondás, könyvásár, valamint szőlőpréselés és mustkóstolás egészíti ki. Hagyományos konyhával, gyúrta bemutatóval, lovaglással és társas lovaskocsizással színesítik a napot. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Este 18-24 fok közé csökken a hőmérséklet, csapadék nincs kilátásban. Péntek reggel némileg kevesebb felhő lehet fölöttünk, délelőtt aztán erősen megnövekszik a felhőzet, az időszak második felében borult is lehet az ég. Péntek reggel 11, délután 20-21 fok várható. A híreket Ficsúri Erikától hallották.
0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ugye, hogy nem kellett sokat várni életünk legjobb zenéire, a hírek és az időjárás után már is itt vagyok a 90-es, 2000-es évek besztjeivel, amik között jönnek bizony olyan dalok, amiknek tuti, hogy tudja a szövegét. Ilyen az NSYNC és az It's Gonna Be Me, de itt lesz a Unique-tól a tükör is, az órát pedig a Destination Calabria-val kezdjük.
0: 101.8 és 90,4 Best FM.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Idén most már 25. alkalommal rendezik meg az Európai Mobilitási Hetet, ami tegnap kezdődött és egészen szeptember 22-ig tart. Ennek célja a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ fogja össze a fehérvári programot, amelynek keretében idén is megszervezték az Ovicsok kedvenc felvonulását. A Salétrom és a Gáz utca környékén ma délelőtt a Gurulj velünk felvonulásnak lehettünk szemtanúi, amely után egy kis interaktív mesejáték várta a gyermekeket. Itt játékos és élményteli formában tanulhattak a környezettudatosságról és földünk védelméről. De emellett még szintén nagyon népszerű a legmobilisabb osztályverseny is, amelyen pedig az az osztály diadalmaskodik, aki a legtöbb pontot szerzi meg a közösségi közlekedés szabályai vetélkedőn. Hogy zajlott a gurulás, arról pedig a központ közösségi oldalán is talál részletes infokat. Nálunk itt a Besten pedig arról találhat infokat, hogy hogyan zajlottak a 90-es, 2000-es évek, milyen hangulatban teltek, milyen dalokat hallgattunk minden egyes nap. Erről a listáról pedig a Rabban Razz neve sem hiányozhat, úgyhogy jön már is a Get to Get itt a Besten.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Aki a Balatoni úti felüljáró felé szokott autózni, ő készüljön fel arra, hogy lehet itt egy kis fennforgás, vagy próbálja meg inkább kerülni ezt a részt, hiszen mától egészen október 20-áig több esetben is félpályás útlezárásra kell számítani. Az elmúlt években több alkalommal végeztek itt megerősítési, valamint süllyedés megelőzési és vízelvezetés korszerűsítési munkálatokat a biztonságos közlekedés fenntartása érdekében. Viszont az útszakasz állapotát itt folyamatosan kell ellenőrizni és monitorozni, így most a töltés állapotát vizsgálják majd a szakemberek. Ez pedig azt jelenti, hogy a Balatoni út, Borszéki utca és Horváth István utca közötti szakaszán több alkalommal dolgozniuk kell majd, ezért 8 és 16 óra között forgalomkorlátozásokra kell majd számítani. Ez időszak alatt félpályán haladhat majd a forgalom jelzőrös irányítás mellett. Az autósok türelmét és megértését kérik a szakemberek, de hát szükségesek ezek a vizsgálatok. Inkább kerüljön, tervezze meg máshogy az utazását, hogy ne érje bosszúság, de bármerre is járjon, most így csütörtökön délután, életünk legjobb zenéi biztos, hogy feldobják a napját, bármerre is kalandozzon. Így a folytatásban a Szolvév slágere, jön már is a kalandor.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu. MG modellek már 5.999.000 forinttól az Ivanicsnál. Kényelmes, praktikus és sokoldalú, hogy minden helyzetben számíthass rá. Munkába, hétvégére, hosszabb utakra, vagy akár a családi kalandokhoz. Az MG készen áll. Fedezd fel az MG világát az Ivanicsnál. Székesfehérvár, Palánkai út 7, ivanics.hu.
2: Fedezd fel az amerikai kontinensok színűségét az OTP Travel utazásain. Észak ikonikus nagyvárosai és nemzeti parkjai, Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmai csak önre várnak. Mai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, Székesfehérvári irodánkban, Várkörút 54. Utazzon az amerikai utazások szakértőjével.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a BSV-től szólt a boldogtalanság az elmúlt percekben. Hát ez biztos, hogyha valami baleset ér minket, vagy az egészségünkkel történik valami, hát akkor a legritkább esetben vagyunk boldogok. Viszont a hangulatunkat akkor is feljebb tudjuk húzni, például, hogyha legalább szép környezetben várakozunk. Eme gondolat mentén pedig most puszta Szabolcson mindenki a csodájára jár a mentőállomásnak, és szerencsére nem azért van itt tolongás, mert sok a beteg, hanem azért, mert felvirágoztatták a központot. Královics Gábor állomásvezető és Micsik Ákos szakápoló még tavasszal állt elő azzal az ötlettel, hogy szeretnék szebbé tenni a mentőállomást, megtisztították a korábban kihasználatlan udvarrészeket, parkosítottak, füvet nyírtak és növényeket is ültettek. Készült egy fedett kerti kiülő is, ami most így nyugodt pihenőhelyet biztosít a bajtársaknak, és különleges fákat is találhatunk itt, hiszen banánfa, elefántfül, perzsafüge, olajfa és még papaja is helyet kapott az udvaron, ráadásul színes LED világításokkal, úgyhogy tényleg egy igazi kis oázis hangulatát kelti a mentőállomás, amiről fotókat a Vármegyei Hírportálon talál. Mi pedig a folytatásban Madonna slágerével virágoztatjuk fel a csütörtök délutánját, hiszen ő az a pop ikon, az a díva, akinek dalai minden évtizedben megragadnak a fülünkben, például a Vogue, ami már 36 éve helytáll a zenei listákon. What are you?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét meg kell állnunk egy szempillantásnyira. Hírezünk, időjáráshozunk, aztán jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint az Elmegyek. Ne várj!

0: az órát pedig a Pussycat dalszos csajok kezdik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd Elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
3: Őszi burkolat készletkisöprés a Hofbaum Braunnál szeptember 14-e és 26-a között. Ha fürdőszobát építesz vagy felújítasz, most érdemes nálunk körülnézned. Hofbaum Braun, az otthonod nálunk kezdődik. Székesfehérvár, Móri utca 408 és Mór, Deák Ferenc utca 91-93.
1: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
4: Geotechnikai vizsgálatok kezdődnek Székesfehérváron a Balatoni úton. Két napra a sárkányhajóké lesz a csónakázótó. Csapadék nem várható, Ficsór Jerika vagyok. A személyes kapcsolat miatt élményt is kínálnak a piacok, egyebek mellett erre hívják fel a figyelmet idén a vásárcsarnokok. A nyitott piacok napjához több mint 25 létesítmény csatlakozik országszerte. A szeptember 18-án induló eseménysorozattal a vásárlókat és a helyi termelőket szeretnék közelebb hozni egymáshoz. Árult el rádiónak Mihalik Zoltán, a vásárcsarnokok együttműködési fórumának egyik alapítója.
5: Nagyon nehéz nekünk egy-egy egyedi piacként kis marketingügyével itt tűnni a más kis kereskedelmi láncok közül, ezért választottuk azt, hogy összefogunk, közösen próbálunk meg szírelírni, kinyitni a kapukat, azt hirdetni, hogy más ez a vásárlás, és nagyon fontos, hogy a piacok az egyetlen egy olyan terek, ahol az emberek még beszélgetnek egymással, nem egy automata mellett húzzák le a vonalkódokat, találkozási pont, ha úgy tetszik, egy agóra, egy közösségi tér, amely összehozza az embereket.
4: Forgalomkorlátozása kell számítani a Balatoni úti felüljáron. Geotechnikai mintavételt végeznek október 20-áig több alkalommal a Borszéki és a Horváth István utca közötti szakaszon. A szakemberek a töltés állapotát ellenőrzik, amelynek folyamatos nyomon követése szükséges, számolt be róla a székesfehérvár.hu. Az elmúlt években az önkormányzat megerősítési, süllyedés megelőzési, valamint vízelvezetés korszerűsítési munkákat is végeztetett ezen a részen a biztonságos közlekedés fenntartása érdekében. A munkavégzés idején félpályán haladhatnak az autók jelzőőrös irányítás mellett. A korlátozások a megadott időszakban napközben többször is életbe léphetnek. Ismét sárkányhajók lepik el a fehérvári csónakázó tavat. A 21. Székesfehérvári Sárkányhajó Fesztivált szeptember 25-én és 26-án tartják. Az első napon egyetemisták, főiskolások és középiskolai diákok mérik össze tudásukat, a felsőoktatási mezőny 200 és 2000 méteres távokon küzd a trófeákért. A középiskolások a Nebuló Open fiú és lány kupán, az általános iskolások pedig a kisdiák vegyes kupán szállhatnak hajóba. Másnap a baráti társaságok és a cégek veszik birtokba a pályát, számukra ma éjfélig még nyitva áll a nevezés. Ekkor tartják az Open, a házi sárkányok, a vegyes és a maraton Open kupa futamait. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Este 18-24 fok közé csökken a hőmérséklet, csapadék nincs kilátásban. Péntek reggel némileg kevesebb felhő lehet fölöttünk, délelőtt aztán erősen megnövekszik a felhőzet, az időszak második felében borult is lehet az ég. Péntek reggel 11, délután 20-21 fok várható. A híreket Ficsúr Erikától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Az utolsó hírek után pörgünk is tovább életünk bestjeivel itt a 101.8 és 90.4-en, ahol egészen 18 óráig lehetünk még együtt, aztán érkezik majd DJ Whiteboy, és indul vele a csütörtök esti party. Na de addig is itt lesz velünk Mark Ronson és az Uptown Funk, és a Darabokra töltött a szívem című dal is, most pedig a Pussycat dalszos csajok kezdenek.
2: 101.8 és 90.4 Best FM.

101.8-es 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Darabokra törted a szívem című dal szólt az elmúlt percekben, és bizony ilyen szívtörő látvány számomra is végignézni a nagy tavainkon, illetve a folyók medrében, amelyek alig várják, hogy nagyobb mennyiségű csapadék hújjon és egy picikét összeszedjék magukat. De legalább ez az aszályos időszak arra jó, hogy kiszedjük azokat a szemeteket a medrekből, amiknek nem is lett volna szabad oda kerülni. Ugye a Velencei tó medrében az elmúlt hetekben már több ilyen medertakarítás is történt, de a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság a Duna-Fejér megyei szakaszán is több helyen próbálta már megtisztítani a medret a rengeteg szemétől. Az elmúlt időszakban Brolyváros, Kulcs és Rácalmás térségében is dolgoztak. Tulajdonképpen azon, hogy gumiabroncsokat találtak a mederben, azon már nem lepődünk meg, ezekből 23, egyéb kommunális hulladékból pedig körülbelül másfél köbméter jött össze. De még egy hűtőszekrény is előkerült a mederből. A szakemberek továbbra is várják a bejelentéseket az elhagyott hulladékokról az igazgatóság e-mail címén. A Best FM elérhetőségein pedig a hallgatói észrevételeket várjuk, na meg a közlekedési infokat a térség útjairól. Dobjon egy űzit, hogyha bármi furcsaságot vagy fennakadást tapasztal. 0623 555 525, ez az SMS és Viber szám.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol most minden a meséről szól. Hiszen elstartolt a 22. országos népmese konferencia, ami egy háromnapos esemény, amelynek szakmai programjai mellett a nagy közönséget is várják. Sok-sok mesével. Ma például a Vörösmarty Mihály könyvtár díszudvarán 18 órakor nyitja meg kapuját a Mesekocsma, ahol a Világszárnya Magyar Népmesemondó Szövetség mesélői és a Barátok zenekar várja majd a felnőtt közönséget. Holnap pedig a Bartók Béla téren Tóth Luca és zenekara húzza majd a talpalávalót, papucs szaggató bulira készülnek, méghozzá 17.30-tól. Szombaton pedig szintén a Bartók Béla téren családi mesenapra várják a legkisebbeket a szülőkkel, nagyszülőkkel együtt. Itt a kézműves foglalkozások mellett lesznek hangszerbemutatók is. Mindenkit nagyon sok szeretettel várnak erre a mesés foglalkozásra. Életünk legjobb zenéi pedig mesébe illő hangulattal várják Önt a nap minden egyes percében, bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90.4-re, ahol a folytatásban már érkezik is a Honey Bee slágere. Ez a Védtelen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
3: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, Székesfehérvári irodánkban, Várkörút 54. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével.
4: MG modellek már 5.999.000 forinttól az Ivanicsnál. Kényelmes, praktikus és sokoldalú, hogy minden helyzetben számíthass rá. Munkába, hétvégére, hosszabb utakra, vagy akár a családi kalandokhoz. Az MG készen áll. Fedezd fel az MG világát az Ivanicsnál. Székesfehérvár, Palánkai út 7, ivanics.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zene.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Texas slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy búcsúznom kell, de csak egy rövid időre, hiszen holnap 3-kor újra jövök, az már nem kis péntek lesz, hanem a valódi péntek, ráadásul életünk legjobb zenéivel. Így most a Feled the Flow valahányszor című dalával mára búcsúzom, az elmúlt mintegy 3 órában Nagy Detit hallotta. További kellemes délután. Szép estét kívánok önnek!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem jön az aszályt mérséklő eső a napokban. 20 évre visszamenőleg vizsgálhatják a politikusok vagyonát. Kisebb földrengés volt a Kvarneröböl térségében. Villányi Eszter vagyok. Továbbra sem enyhül az aszály az Alföldön, közölte a Hungaromet. A múlt heti eső főként a Dunántúl nyugati részén javított a talaj állapotán, keleten azonban alig hullott csapadék. Az Alföld nagy részén a legsúlyosabb mezőgazdasági aszály van, a kukorica és a napraforgó pedig nagyrészt elszáradt. A következő napokban sem érkezik az aszályt megszüntető eső. Az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. Jönnek a politikusi vagyonosodási vizsgálatok. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány hamarosan az országgyűlés elé terjeszti az erről szóló törvényjavaslatot. Az adóhatóság a jelenlegi, valamint az elmúlt 5 évben távozott képviselők és kormányzati tisztviselők vagyonát ellenőrizhetné. A vizsgálat akár 20 évre tekinthetne vissza, és a hozzátartozókra is kiterjedne. Indokolatlan vagyongyarapodás esetén adóellenőrzés, bűncselekmény gyanújakor pedig

0: mozásra indulna. Mintegy 110 ezer utas járatát kellett törölni a Duna alacsony vízállása miatt. A Mahart ügyvezetője közölte, hogy ez több száz nemzetközi hajójáratot érintett. Somodi László azt is jelezte, hogy az ebből származó árbevétel júniusban mintegy 40, augusztusban már 80%-kal esett vissza a tervezethez képest. Nem találtak egészségre veszélyes babavizet a Nébih vizsgálatán. Az öt magyar termék közül egyet mégis kifogásoltak. Az Aquital Baby ásványi anyag tartalma literenként 707 mg volt, miközben a megengedett felső határ 650 mg. Ez nem jelent egészségi kockázatot, a terméket azonban nem forgalmazhatják csecsemő tápszer készítésére alkalmas vízként. A hatóság a címkén szereplő eltérő adatok miatt is intézkedett, megtiltotta a termék előállítását és bírságot szabott ki. Kisebb földrengés volt Horvátországban a Kvarneröböl térségében. A Richter skála szerinti 3,6-es erősségű földmozgást Szenytől 14 kilométerre rögzítette a horvát szeizmológiai szolgálat. Személyi sérülésről és anyagi kárról nem érkezett hír. Kelet felé vonulnak a felhők, közben több tájon átmenetileg a nap is előbújik. A legtöbb napsütés keleten marad, északnyugaton viszont eső, zápor, néhol akár egy-egy zivatar is kialakulhat. A szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 18 és 30 fok között alakul. Holnap közepesen vagy erősen felhős időre készülhetünk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal. Szombaton a gomoly felhők újra magasabbra nőhetnek, és helyenként ismét elered az eső.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Csütörtök van, úgyhogy dancelünk. A 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dancing-muszai szólnak mostantól 120 percen keresztül mixben. Héttől majd DJ Millernek, csütörtöki rezidensünknek köszönhetően, addig pedig én White Boy állok itt a lemezjátszók mögött 6 és 7 óra között. Indul a Night Shift!
2: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül.

102-től 160-ig azért ez nem kis meló. Ennél nagyobb feladat már csak feltölteni volt őket, de ott van 160 mix a Mixcard profilomon. Szépen pörögnek a számlálók, a legutóbb feltöltött 5-ös pakkon is mennek a meghallgatások. A szabály még mindig ugyanaz, hogyha mindegyik mixen van 100 meghallgatás, akkor jön a következő 5-ös csomag. Szóval aki már esetleg tényleg ezt a 160-at végighallgatta volna többször is, és szeretné, hogy jöjjön az újabb 5-ös csomag, hát akkor ezt a legutóbb feltöltött 5-öt egy picikét nyomja meg, és hallgassa azokat még 2-szer, 10-szer, 20-szor, 100-szor. Tracklista természetesen most is mellékelve van, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ezt a profilt keresétek.

0-20-55-55-155 SMS üzenet, Viber üzenet, fotók, videók a Viber természetéből adódóan jöhetnek erre a számra, és persze ezen keresztül lehet minket hívni is, és jöhetnek a tippek is. Ha esetleg a 90-es és a 2000-es években lenne olyan dal, ami passzolna a hétfői House-hoz, a szombati hip-hophoz, R&B-hez, de eddig nem hallottátok, vagy nem hallottátok volna eleget, akkor nyugodtan adjatok nekünk ilyen tippeket, jó? Szóval bátran 0-20-55-55-155 info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk, és persze ne felejtsétek el lájkolni Instán és Facebookon a saját profilunkat. Best FM Night Shift, itt találtok meg minket.

végigveszi a hét összes napját, hétfőtől egészen vasárnapig. Mi most jelenleg a csütörtöknél járunk, ha valakinek ez az elmúlt 19 órában nem tűnt volna fel. Dance, nálunk ezt jelenti a csütörtök, szóval még egy órán keresztül a legnagyobb dance hibuszokból szól majd egy órányi mix, közben egy

0: Hírek a Best FM-en.
1: 5%-ra csökkent a tűzifa áfája. Kevesebben költöztek tavaly Magyarországon, megint drágult az üzemanyag. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 5%-ra csökkent a tűzifa áfája. A kedvezményes adókulcs szeptember 15-től a hasáb, tuskórőzse vagy kötek formájában árult tűzifára, valamint a fűtési célú pelletre és briketre is vonatkozik. A termékek besorolásánál az elnevezés mellett a vámtarifa szám is számít. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ezért részletes tájékoztatót tett közé honlapján arról, mely termékeknél és milyen feltételekkel alkalmazható az alacsonyabb áfa. Csökkent a költözési kedv Magyarországon, tavaly kevesebben váltottak hivatalosan lakcímet, mint egy évvel korábban, és 2015 óta csak 2023-ban mértek ennél alacsonyabb aktivitást. A KSH szerint a megye határt átlépő mintegy 115 ezer ember csak nem fele Budapestre vagy Pest megyébe költözött. Utóbbi 26 ezer, a főváros pedig 25,5 ezer új lakót vonzott. A központi régión kívül Fejér, Győr-Moson, Sopron és Bács-Kiskun volt a legnépszerűbb célpont. Megint emelkedett az üzemanyagára, ezúttal a 95-ös benziné 4, a gázolai 8 forinttal. Ez azt jelenti, hogy a 95-ösért országos átlagban 635 forintot, míg a gázolaj literjéért 709 forintot kérnek a kutakon, írja a holtankoljak.hu. Csempészárut kereshetnek röntgenképeken, hadijátékban és drónfociban is részt vehetnek az érdeklődők a kutatók éjszakáján. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szeptember 25-én Budapesten, Szolnokon és Baján is programokkal készül. A Ludovika Campuson bemutatják a modern pénzmosási technikákat és a többnapos áramszünetek következményeit. Szolnokon virtuálisan Gripen vadászgépet és drónokat irányíthatnak a látogatók, Baján pedig mikroba vadászat, vízmintavizsgálat és hidraulikai kísérletek várják őket. Kisebb földrengés volt Horvátországban a Kvarneröböl térségében. A Richter skála szerinti 3,6-es erősségű földmozgást Szenytől 14 kilométerre rögzítette a horvát szeizmológiai szolgálat. Személyi sérülésről és anyagi kárról nem érkezett hír. Kelet felé vonulnak a felhők, közben több tájon átmenetileg a nap is előbújik. A legtöbb napsütés keleten marad, északnyugaton viszont eső, zápor, néhol akár egy-egy zivatar is kialakulhat. A szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 18 és 30 fok között alakul. Holnap közepesen vagy erősen felhős időre készülhetünk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal. Szombaton a gomoly felhők újra magasabbra nőhetnek, és helyenként ismét elered az eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Na hát akkor itt vagy, túlélted, megjártad.
4: Persze, ott megjöttem, ott aludtam be. Derekkasan helytálltam, ott aludtam.
3: Helyes, mindegy, figyelj, bármi is legyen az ára, hogy te biztonságban itt legyél csütörtökön, aludjál ott, vegyél egy házat, tök mindegy.
4: Jó, valami legyen, jó, igen. Voltak itt külföldi DJ-k, akik annyit jártak ide Magyarországra a 90-es meg a 2000-es években, hogy vettek egy lakást, és akkor úgy voltak vele, hogy sokkal egyszerűbb, utána jól érezték magukat, itt maradtak egy-két napig, hétig, aztán utána megint visszajöttek.
3: Hát de tudod, volt egy ilyen rossz indulatú pletyka, ugye, hogy a Hathaway, a Prodigy, meg még nem is tudom, hogy nekik biztos már van egy bérelt apartmanjuk valahol bent a belvárosban, mert annyit jártak ide turnézni, és hát ugye aztán később kiderült, hogy az Eric Prydz az konkrétan bellakott a 6. kerületben évekig, úgyhogy nem mondasz hülyeséget.
4: Én tudom, igyekeztem, legalább nem mindig.

0: zenék Mixben.
1: Nem biztos, hogy akarom tudni, hogy mostanában mi szokott történni PDD-vel az elmúlt éjszakakkal lesz, mert ugye?
2: Figyelj, bármi megtörtént szerintem, és általában meg is történik, ahogy szokták mondani. Igen.
1: Ezekben a büntetés végrehajtási időben. Hát, gyerekek, 1000 üveg napolajnak, vagy mi az, bébiolajnak ára van. Na, viszont, hogy mi fog történni a hétvégén, az mondjuk sokkal jobban érdekel veled, Imre dátumai rovatunkat ezzel megnyitjuk.
2: Csütörtök, az megint ott pihis, utána én azt gondolom, hogy ebben a hónapban ez a pénteki fővárosi borbározás ez adott, tehát ez most is így lesz holnap este, aztán pedig irány Zalaegerszeg, ugye az én imádott rezidenciám, ahol szólunk ezerrel, és kezdjük, gondolom, hogy most is hallgatnak bennünket, legalábbis remélem.
1: Az mi lesz, nyitó?
2: Hónap elején volt a nyitó, ez már a harmadik buli lesz, egyébként sztár vendége, sztár DJ-vel, és már alig várom, ez a ötödik vagy a hatodik szezonom lesz, nem is tudom pontosan, ez legalább az ötödik, úgyhogy hát ugye megtapadtam,
1: figyelj, mint ezek a... tudnak még olyan helyre hívni Magyarországon, ahol még nem voltál? Nem nagyon.
2: Ezt kérdezték tőlem egyébként a múlt héten hétvégén, és nem tudtam rá, már biztos nyílnak új helyek. De van olyan egy technikussal valahol a világ végén találkoztam, hogy az ország másik végén ahhoz képest, mint amit elkezdtünk emblegetni, például a szegedi Sing Sing. Hogy oda járt egyetemista korába, és emlékszik a buliaimra. És akkor...
1: Az jó, mert te nem.

0: zenék mixben.
1: És akkor ne csak a dátumaidat és a fellépéseket promózunk, de téged magad is.
2: Igen.
1: Hol és merre, és miként lehet elérni
2: a
1: téged?
2: A mixek azok továbbra is ugye a mixcloud.com/DJ Miller Hun oldalra kerülnek föl szépen sorjában, és egyébként mostanában ezek a mixek egész jó helyekre felkerülnek, még a globális listákon is, meg az egyik másik vezette is a magyar house listát, úgyhogy néha azért kirakom, hogy lássa a főnököm a whiteboard, hogy azért 20-30-an meghallgatták a mixeteket. Úgyhogy ja, továbbra is oda fogom feltölteni nagy hévvel, és remélem, hogy ti meg legalább akkora lelkesedéssel meg is hallgatjátok őket.
1: És akkor te is tartod ezt, amit nekem ajánlottál, hogy amint 100-an meghallgatják, akkor jön a következő.
2: Én abszolút így csinálom.
1: Tehát de te egyesével töltött fel.
2: Egyesével, igen, és akkor megvárom, amíg a 100-at eléri, most pont az utolsó is elérte, zúgy föl a következő. Ez a taktikám. Oké? Vedd át, vedd át.

Yeah. Here we go.

0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel a Best FM-en.
1: Emlékszel erre? Mostanában jött velem szembe ez az info, hogy mi is elkezdtük rendesen rotációba játszani az Alanét, hogy ehhez csináltak, vagy fölkérték ugyanazokat a koreográfusokat, akik a Macarena-nak csináltak a koreográfiát, hogy ez az Alanéhez is csináljanak valamilyen egyszerűen megtalálni. És hát csináltak is valamit, de hát én dögöljek meg, nem tudom.
2: Nem, én ugye ebből a dalból, a dalon kívül a lemezborítóra emlékszem.
1: Mert ugye annyit,
2: és ugye meg nagyon jó volt maga a színvilága a borítónak, ilyen sárga alapon, meg narancsárga, egy nagyon színes, kicsit ilyen regis hatású, és az nagyon beégett nekem, mert mindig az óriási sláger volt a maga idejében, és ugye mindig kerestem ezt a színes, de hol van, ez most kell nekem, ugye tudod, akkoriban ez sokkal macerásabb volt, amire előkerested elem, ezt rámixelted, stb. Szóval az úgy beégett, pedig hát jól jártak volna ezzel a tánccal, mert bármerre járok, és mondjuk retroznom kell, és Macarenát kell játszani, akkor te is tudod, hogy a koreót, van egy pár koreográfia, amit tudnak, na ezt a kics, a 3 éves is tudja, meg a 60 éves.
1: Ez meg a YMCA, ez a kettő, nem? Amit mindenki tud.
2: Hát ez a kettő mindenképpen, igen. De ez viszont elképesztő, hogy bármerre megyek, és nem csak Magyarországon, ez működik.
1: Jó, egyik sem túl bonyolult, ezt tegyük hozzá. De és azért mondom, hogy
2: én mondjuk nem tudnám lehozni.
1: A Lisztrasz kiderek hozzá.
2: Az életem DJ-be táncolni soha nem tudtam meg. A portióban bérek ugye.
1: Micsoda mázli, hogy diszkozni meg annyira tudsz, hogy akkor számítok rá jövő csütörtökön is, jó?
2: Rendben, így lesz.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyre jobban visszaszorul a készpénzes fizetési lehetőség. A vállalatok többségét érte kibertámadás az elmúlt évben. Elhunyt Deák Bill Gyula. Köszöntöm Önöket, Villám.

0: Annyi Eszter vagyok.
1: Alapvető joga, hogy készpénzzel fizethessünk, erre vár választ az Alkotmánybíróságtól az ombudsman. Hivatalához több panasz is érkezett, mert egyre több automatizált üzletben, rendezvényen és szolgáltatásnál kizárólag elektronikus fizetést fogadnak el. Budapesten például a parkolóautomatákból is kivezetik a készpénzes fizetést. Az alapvető jogok biztosa azt is tisztázná, hogy az államnak kell-e olyan szabályokat alkotnia, amelyek a gyakorlatban is garantálják a készpénz használatát. 10-ből 9 magyar nagyvállalatot ért kiberbiztonsági támadás az elmúlt egy évben. Ha a közép- és nagyvállalatokat közösen nézzük, akkor pedig mintegy 60%-os ez a szám, derült ki egy friss felmérésből. A leggyakoribb támadási forma az adathalászat és olyan módszerek, amelyek emberi megtévesztésre épülnek. A válaszadók negyede zsaroló vírushoz kapcsolódó eseményről számolt be, ötödük pedig ellátási láncot érintő támadásról. A vizsgált vállalatok háromnegyede, a nagyvállalatok 97%-a használ összetettebb kiberbiztonsági megoldást. Megint emelkedett az üzemanyagára, ezúttal a 95-ös benziné 4, a gázolai 8 forinttal. Ez azt jelenti, hogy a 95-ösért országos átlagban 635 forintot, míg a gázolaj literjéért 709 forintot kérnek a kutakon, írja a holtankoljak.hu. Pályára lép ma este a Fradi a labdarúgó Európa Liga őszi idényében. A Celtic lesz az ellenfél idegenben. A skót csapattal legutóbb 5 éve játszott a Ferencváros, akkor a Celtic nyert. A selejtező mérkőzés 1 óra múlva kezdődik. Elhunyt Deák Bill Gyula. A magyar blues király halálhírét közösségi oldalán jelentették be. Eszerint az énekes egy sikeresnek mondott műtét után vesztette életét váratlanul. A Hobo Bluesben tagjaként, majd szóló előadóként vált ismerté, Chuck Berry pedig a legfeketébb hangú fehér énekesnek nevezte. Deák Bill Gyula 77 évet élt. Éjszaka egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, elszórtan még lehet eső, zápor, néhol zivatar, főképp a déli tájakon. A szél mérséklődik, hajnalra 8 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap változóan felhős idő lesz, több órás napsütéssel, csak elvétve lehet futózápor. Általában 23-28 fok között alakulnak a csúcsok. Szombaton napos, gyengén felhős idő lesz, délnyugaton fordulhat elő kisebb zápor. 24 és 29 fok között alakulnak a maximumok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ami eredetileg Steve Wonderé volt, és az volt a címe, hogy Another Star, az most Salome de Bahiától érkezik majd, Outro Lugar címen. És ami eredetileg John Jetté volt, és azt énekelt ebben, hogy I Love Rock and Roll, az is érkezik a következő órában, egy picit máshogy, köszönhetően a Five-nak. Ez lesz majd az Everybody Get Up, itt a Best
3: Ez a Night Shift a Best

0: hogy akarod.
1: Best FM a legjobb zenék, amikor Robbie Williams kivált a Take That-ből. Első szóló kislemeze ennek a dalnak az átdolgozása volt, úgyhogy most jön az eredeti George Michael-től, aztán pedig rögtön utána Robbie Williams érkezik majd a Millenniummal.

Best FM a legjobb zenék, nem is tudom, miért gondoltam, hogy majd sikerül. 20 perc alatt az összes jegy elfogyott már az előértékesítés során Stevie Wonder novemberi londoni koncertjére, úgyhogy ha csak majd valami jegy újraértékesítő oldalon nem bukkam fel egy-két belépő, akkor könnyen lehet, hogy megint lecsúszom Stevie Wonderről, pedig én ezt a most érkező dalt eredetiben tőle még egyszer az életben szeretném hallgatni. Another Star volt eredetileg outro lugár, így ebben a formában Salome de Bahiának köszönhetően.

Beszéltem a legjobb zenék. A Sugar Babes mindig is három lányból állt, de volt, hogy már az eredeti tagokból senki nem volt a csapat része. A most érkező Five pedig neve ellenére volt, hogy szintén csak három tagból állt, de jelenleg most az eredeti teljes felállásban mind az öt taggal turnéznak szerte az Egyesült Királyságban és Írországban. Jön az Everybody Get Up, itt a Best Of.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem jön az aszályt mérséklő eső a napokban. 20 évre visszamenőleg vizsgálhatják a politikusok vagyonát. Szurkolhatunk a Fradinak, a Celticekkel játszik. Villányi Eszter vagyok. Továbbra sem enyhül az aszály az Alföldön, közölte a Hungaromet. A múlt heti eső főként a Dunántúl nyugati részén javított a talaj állapotán, keleten azonban alig hullott csapadék. Az Alföld nagy részén a legsúlyosabb mezőgazdasági aszály van, a kukorica és a napraforgó pedig nagyrészt elszáradt. A következő napokban sem érkezik az aszályt megszüntető eső. Az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. Jönnek a politikusi vagyonosodási vizsgálatok. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány hamarosan az országgyűlés elé terjeszti az erről szóló törvényjavaslatot. Az adóhatóság a jelenlegi, valamint az elmúlt 5 évben távozott képviselők és kormányzati tisztviselők vagyonát ellenőrizhetné. A vizsgálat akár 20 évre tekinthetne vissza, és a hozzátartozókra is kiterjedne. Indokolatlan vagyongyarapodás esetén adóellenőrzés, bűncselekmény gyanújakor pedig nyomozás indulna. Zajlik a denevérek párzási időszaka, a kutatók pedig ilyenkor keresik az eddig ismeretlen mászbarlangokat. Egy-egy ilyen helyen akár több ezer denevér is összegyűlhet, amelyek nagyobb távolságból is érkezhetnek. A különleges őszi időszakról Görföl Tamás denevérkutató beszélt rádiónknak.
2: Ilyenkor találkoznak egyes barlangokhoz, meg bányákhoz érkező denevérek, hogy párosodjanak egymással. Magyarországon jellemző, hogy csak néhány 10 vagy 1-200 kilométert mennek. Nyáron rovatbőség van az áttéri területeken, sok asszonyok a szülőkolóniákat egyes fajok ott alkotják, majd utána például Gemencből, Mecsekbe, vagy akár a Bakonyba is elmennek, és az ottani barlangokban mászolnak. Ezen is dolgozunk, hogy minél több ilyen mászbarlangot ismerjünk, hogy aztán a védelmüket lehessen biztosítani.
1: Ezekben a percekben lép pályára a Ferencváros. A Fradi a labdarúgó Európa Liga őszi idényében először a Celtic ellenfele lesz idegenben. A skót csapattal korábban 5 éve mérkőztek, akkor a Celtic nyert. Éjszaka egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, elszórtan még lehet eső, zápor, néhol zivatar, főképp a déli tájakon. A szél mérséklődik, hajnalra 8 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap változóan felhős idő lesz, több órás napsütéssel, csak elvétve lehet futó zápor. Általában 23-28 fok között alakulnak a csúcsok. Szombaton napos, gyengén felhős idő lesz, délnyugaton fordulhat elő kisebb zápor. 24 és 29 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 83-ban az amerikai CBS csatornán ezen a napon indult el a Star Search elnevezésű tehetségkutató, amelyben olyan későbbi világsztárok voltak először láthatóak a tévében, mint például Britney Spears, Christina Aguilera vagy Justin Timberlake. Christina Aguilera érkezik a következő órában, Britney Spears pedig nyitja a következő órát.
0: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Szerintem a holnapi időjárás csak azért lesz olyan, amilyen, hogy aztán majd értékelni tudjuk a picit jobb szombatot meg vasárnapot. Mert hogy holnap azért lehet számítani záporra, zivatarra, országszerte mindenhol. Nem sokra, de sokszor. 25 fokos nappali maximum mellett. Ehhez képest szombaton már 26, vasárnap pedig 28 fok is el.

Árt csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

Best of a legjobb zenék, ugyan pár hónappal ezelőtt úgy nyilatkozott Fatboy Slim, hogy mostanában ő új dalt nem nagyon fog kiadni, mert köszönjük szépen, nem is az ő világa a stúdiózás, másrészt nagyon jó el van a diszkózás a világszerte. Azért egy új kislemez pár héttel ezelőtt Felix the House Cat-tel csak kiadott. Most egy klasszikus jön tőle, a Praise You, itt a Best of a

Best, a legjobb zenék nem érint nagy területet, de relatív sokáig tart az a gyűlés, tehát az a lezárás, ami egy gyűlés miatt lépett életbe ma este 8-tól.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Novemberben jön az iskolakezdési támogatás második fele. Megint drágult az üzemanyag, elhunyt Deák Bill Gyula. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 5%-ra csökkent a tűzifa áfája. A kedvezményes adókulcs szeptember 15-től a hasár, tuskó, rőzse vagy kötek formájában árult tűzifára, valamint a fűtési célú pelletre és briketre is vonatkozik. A termékek besorolásánál az elnevezés mellett a vámtarifa szám is számít. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ezért részletes tájékoztatót tett közé honlapján arról,

0: mely termékeknél és milyen feltételekkel alkalmazható az alacsonyabb áfa. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete utalvány formájában, erről a Szociális és Családügyi Miniszter posztolt közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos arra is felhívta a figyelmet, hogyha az első részlet utalással érkezett és időközben változott a lakcím, érdemes ellenőrizni, hogy az államkincstár rendszerében is a megfelelő lakcím van-e. Ha probléma van, azt szeptember 20-áig lehet jelezni. Az iskolakezdési támogatás összege 100 000 forint, ennek első 50 000 forintos részletét már augusztus végén megkapták az érintett családok. Megint emelkedett az üzemanyagára, ezúttal a 95-ös benziné 4, a gázolai 8 forinttal. Ez azt jelenti, hogy a 95-ösért országos átlagban 635 forintot, míg a gázolaj literjéért 709 forintot kérnek a kutakon, írja a holtankoljak.hu. Mintegy 110 000 utas járatát kellett törölni a Duna alacsony vízállása miatt. A Mahart ügyvezetője közölte, hogy ez több száz nemzetközi hajójáratot érintett. Somodi László azt is jelezte, hogy az ebből származó árbevétel júniusban mintegy 40, augusztusban már 80%-kal esett vissza a tervezethez képest. Elhunyt Deák Bill Gyula. A magyar blues király halálhírét közösségi oldalán jelentették be. Eszerint az énekes egy sikeresnek mondott műtét után vesztette életét váratlanul. A Hobo Bluesben tagjaként, majd szóló előadóként vált ismerté, Chuck Berry pedig a legfeketébb hangú fehér énekesnek nevezte. Deák Bill Gyula 77 évet élt. Éjszaka egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, elszórtan még lehet eső, zápor, néhol zivatar, főképp a déli tájakon. A szél mérséklődik, hajnalra 8 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap változóan felhős idő lesz, több órás napsütéssel, csak elvétve lehet futózápor. Általában 23-28 fok között alakulnak a csúcsok. Szombaton napos, gyengén felhős idő lesz, délnyugaton fordulhat elő kisebb zápor. 24 és 29 fok között alakulnak a maximumok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: A turnészervezők letiltották Macklemore-ék további fellépéseit a színpadon hangoztatott politikai nézetei miatt, cserébe az összes többi előzenekarként funkcionáló fellépő visszalépett Ed Sheeran turnéjától, aki most jelenleg hivatalosan előzenekar nélkül turnézik a világban. Nálunk is egyedül érkezik majd a Shivers előtt a Best FM.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

nem kopik. Best FM a legjobb zenék, az összes rajongó kivétel nélkül 100 000 érvel alá tudná támasztani, hogy miért az ő imádott sztárja lenne a legjobb választás a jövő évi Super Bowl halftime showjára. A listán ott van többek között Justin Bieber, Miley Cyrus, Harry Styles, Sabrina Carpenter, Ariana Grande, Christina Aguilera, és a most érkező Backstreet Boys is.

Best FM a legjobb zenék, a Messy Boys neve valószínűleg leginkább ennek a remixnek köszönhetően lett ismert, pedig azért előtte is és utána is elég nagy nevekkel dolgoztak. Együtt csináltak remixet Gloria Estefannak, az M-People-nek és Jamelia-nak, és most MC Light-tal jönnek, és a Jamin-nál itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék a kezdetektől fogva az eredeti felállásban léteznek, élnek, virulnak, dolgoznak, turnéznak jelenleg is. Fokváros, Szingapur, Las Vegas, csak hogy a következő pár állomást említsem a turnéjukból. Jön az All for One és az I Swear. I swear.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A világ körüli turnéját nemrég befejező két zenekar is az utolsó állomáson emlegette, hogy 27-ben visszatérnek. Nos, a két zenekar közül az egyik a mai napon az Instagram profilján már a helyszíneket és a dátumokat is megosztotta, a másik zenekar pedig a Coldplay. Mindketten érkeznek a következő órában.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, Mick Hucknell, Ion Sovát. A Simply Red világkörüli turnéjának utolsó állomásán tavaly úgy búcsúzott előtt találkozunk 2027-ben, és ma reggel az Instán, Facebookon meg az összes social felületükön ki is dobták a nyári turné összes dátumát és összes helyszínét. Egész nyáron 36 helyszín Európa szerte, kivéve Magyarország. Jön a Stars!

Sziasztok, a legjobb zenék. Igen, az óra elején a Coldplay és a Simply Red mellett kihagytam Kylie Minogue-ot, mert hogy ugye most már róla is hetek, hónapok óta pletykálják, hogy 2027-ben nagyszabású világkörüli turnéval tervezi megünnepelni karrierjének 40. évfordulóját. In Your Eyes, Kylie érkezik itt a Besten.

Best of a legjobb zenek. Maria Maria érkezik, de Máriákat, nem Zsófiákat inkább tessék ma felköszönteni névnapjuk alkalmából. Van még ebből a napból 20 perc, úgyhogy itt az ideje, hogy elköszönjek. Ennyi volt a Night Shift, holnap 6-kor jövök megint, az Extrában Slim Fittel fogunk majd hip-hopot és R&B-t játszani 6 és 8 között. Santana érkezik, én meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy, emil már.